0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
3: Megmutatom.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Számos híresség, Charlize Theron, Megan Fox és a legutóbb Amy Summer is beszélt a különös szokásokról, hogy ők a saját testszőrzetüket írtják, azaz tépkedik a hajukat, a szemöldöküket, a szempilláikat, a szeméremszőrzetüket. Ennek köszönhetően sokan felfigyeltek a kóros állapotra, amely egyfajta kényszeres önápoló viselkedés. A betegségben szenvedők közül sokaknál a hajhúzás automatikusan és öntudatlanul történik, miközben más tevékenységet végeznek, például nézik a filmet, olvasnak és közben a saját hajukat tépik. Más esetekben a viselkedés már sokkal szándékosabb, a hajszálaikat egyenként tépkedők sokszor játszatoznak a kitépet szálakkal, sőt a problémával küszködők fele a szájába is veszi és lenyeli a kihúzgált hajat. Hát valami borzasztó dolog ez. Nem is tudom, hogy lehet lenyelni egy hosszú hajat, tehát öklendezek a gondolattól is. Minden esetre azért most a házipatika összeszedett ezzel kapcsolatban egy-két tünetet, illetve fontos dolgot, szeretném ezt megosztani. Nos, ez a betegség, a trihotillománia. Ennek a tünetei jellemzően gyerekkorban kezdődnek, és egyformán gyakoriak a fiúknál és a lányoknál, már a felnőttkori esetek mintegy 80-90%-át már a nők teszik ki. A hajhúzást számos inger kiválthatja, például stressz, szorongás, unalom vagy fizikai érzések, például a viszketés vagy éppen a fájdalom. A legtöbb esetben krónikus állapotként jelentkezik, hosszú évekig fennáll, és bár az emberek több vagy kevésbé intenzív hajhúzási fázisokon mehetnek keresztül, a következmények gyakran pusztítóak lehetnek. Az érintettek elszigeteltnek és szégyennek érzik a maguk megjelenését és az állapotukkal kapcsolatos általános értetlenséget. Kutatók szerint a betegség nem személyiségzavar, nincs genetikai háttere, és nem is valamiféle lelki trauma miatt van. Noha még 2006-ban megállapították, hogy az esetek körülbelül 5%-a egy génmutációjára vezethető vissza, amely a neuronális kapcsolatok kialakításában vesz részt, azóta sem sikerült igazolni vagy kizárni a genetikai hátteret. További vizsgálatok kimutatták, hogy nagyobb valószínűséggel fordul elő egypetélyű, mint nem egypetélyű ikreknél, ami további bizonyítékot szolgáltat a genetikai komponensre. A rendellenességhez hozzájáruló tényezők teljes körét azonban még nem sikerült megállapítani. Neurológusok azt mondják, hogy a trihotillománia hátterében az agy biokémiai egyensúlyának zavar áll. A betegséget a pszichiáterek leginkább a körömrágás vagy a bőrszőrszedés zavar mellett emlegetik, mint az úgynevezett testközpontú ismétlődő viselkedések gyakori fajtáját. Nekem volt olyan ismerősöm, kislány, aki a szájáról tépkedte folyamatosan a bőrt, tehát már tiszta seb meg vér volt, de van, aki ugye a körme melletti bőrnél csinálja ugyanezt. A betegség pszichés eredetű probléma, úgynevezett kényszeres zavar. Ezt alátámaszthatja, hogy a betegség tüneteként gyakran jelentkezik elkeseredés, idegesség, szégyenérzet vagy éppen depresszió. Az érintettek azon aggódnak, hogy mások vajon mit hisznek vagy mondanak róluk, és szokásukat leplezni igyekeznek az idegenek előtt. Jelenleg nincsenek a világon jóváhagyott vagy bevett gyógyszerek, terápiák a trihotillománia gyógyítására. A szerotonin, dopamin és a glutamát neurotranszmittereket célzó gyógyszereket mind kipróbálták, közülük néhány ígéretesnek bizonyult. Az antidepresszánsok, mint például a szelektív szerotonin visszavétel gátlók viszont korlátozott hasznosságot mutattak. Ugyanakkor egy újabb kísérlet szerint az N-acetil cisztein nevű aminósav, amely segít a glutamát beállításában, egyeseknél hatékony lehet a betegség kezelésére. Összességében tehát úgy tűnik, hogy ez jelenleg a kognitív viselkedés terápiával, gyógyszeres kezeléssel, vagy a kettő együttes alkalmazásával a leghatékonyabb módszer, ha gyógyítani szeretnék ezt a kényszeres cselekvést.

Szent Gellértre emlékezünk most, aki egyébként Gellért püspök volt, és a magyar kereszténység egyik kiemelkedő alakja. Származásáról nagyon kevés biztos adat maradt fent, valószínűleg egyébként Itáliából, vagy a Kárpát-medence környékéről származott, fiatalon a bencés rendhez csatlakozott, ahol mély vallásos nevelést kapott, és ki is emelkedett teológiai tudásával. Gellért élete során fontos szerepet játszott a keresztény hit elterjesztésében Magyarországon. 1015 körül püspökké szentelték, és a Visegrád környéki területek vallás életét szervezte. Kiemelkedő tanítói képességekkel rendelkezett, a hívek között szigorú, de igazságos vezetőnek ismerték. Az egyik legfontosabb feladata volt a pogány szokások visszaszorítása és a keresztény szertartások meghonosítása. Gellért hitvallása szerint a vallás nem csak tanítás, hanem életforma is, éppen ezért személyes példájával igyekezett követőit irányítani. Számos templomot, kolostort alapított, melyek a kereszténység terjesztésében kulcs szerepet játszottak. Gellért püspök a magyar király első András mellett tevékenykedett, támogatta a király reformpolitikáját. Feladata volt a vidék keresztény központjainak megszervezése, a papok képzése és az egyházi fegyelem biztosítása. Munkája révén Magyarország vallási élete erős és rendezett lett a középkor elején. A legenda szerint Gellért életének utolsó éveiben kiemelt feladatának tekintette a

Pogány lázadások megfékezését. 1046-ban a pogány felkelés idején Budán tartózkodott, és az ellenállókat igyekezett békés útra terelni. Tragikus módon a felkelők elutasították tanácsait, és a pesti Gellért hegyről egy szekérvontatás során halálra vetették. Ezzel a vértanúi sorsot szenvedett, és az életét a hitért áldozta fel. Szent Gellért halála után gyorsan nőtt a kultusza, a 11. században az egyház más szentként tisztelte. Nevét ma a budapesti Gellért-hegy, vagy éppen a híres Gellért fürdő és a környék számos intézménye őrzi. Egyszer azt mondta, a hit legyen a kardod, a szeretet a pajzsod, ne félj, mert az igazság mindig fényre vezet.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.

folytatásban irány a kert, ugye ahogy haladunk előre az időben, egyre kevesebb kerti munka adódik, ahogy ugye a rossz idő szépen lassan átveszi az uralmat, de ősszel vannak olyan növények, amelyeket feltétlenül érdemes megmetszeni, mert hogy utána ezek meghálálják. Na ide tartozik a levendula, a gardénia és egyébként a hortenzia is. A gardéniával nyitunk, ugye ennek a virágzása nyáron elkezdődik, de szerencsére ősszel is lehet benne gyönyörködni. Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg a metszéséről, hiszen csak az új növekedéseknek jelennek meg a rügyek, a virágok, ahhoz pedig, hogy új ágak fejlődjenek rajta, a régi fás szárakat el kell távolítani. A hortenziák között vannak örökzöldek és lompullatók. A virágos színét illetően is bővelkedhetünk a választékban, hiszen a megtalálók köztük a piros, a fehér, a pink és az én kedvencem a kék. A hortenziák legfontosabb igénye, hogy kellő mennyiségű árnyékban lehessen részük. A hortenzia ugyanis nem szereti az erős napfényt, de a túlságosan árnyékos helyeken sem érzi igazán jól magát, így ott nem fog virágot hozni. Olyan helyet kell keresni, ahol kora délelőtt pár órán keresztül éri a nap, aztán pedig már árnyékban van. Az öntözés tekintetében fontos tudni, hogy a hortenzia sok vizet szeret, ebből már következtethetünk, hogy a nevében is benne van, hogy rendszeresen öntözni kell, mert hogy így ösztönözzük. Fontos, hogy ne hagyjuk kiszáradni a talaj tetejét, de soha nem állhat pangóvízben. Fajtától függően változik egyébként, hogy mikor kell metszeni a hortenzián. A gömbvirágzatú hortenzia virágait elvirágzás után le is lehet metszeni, de jobban tesszük, ha rajta hagyjuk a növényen, hiszen ez meg fogja védeni a téli hidegben az új rügyeket. Az elszáradt virágokat kora tavasszal viszont mindig távolítsuk el, vágjuk vissza a virágzatot tartó szárat az első pár erős, egészséges rügyig. A tenyérvirágzatú hortenzia virágait elvirágzás után viszont vissza kell vágni a virágzat alatti második levél párig. Ezzel meg tudjuk előzni a magérést, így a növény minden energiáját majd a virágok meghozatalára fordítja. A metszés során vágjuk ki tőből egy vagy két idős vesszőt, hogy új virágzó vesszőket hozzon a növény. Ez tehát fontos a hortenziáknál. És hát itt a levendula is. A levendulát is meg kell metszeni ősszel, hogy ezzel készítsük fel a növényt a térre. A levendula legjobban a homokos vagy a kavicsos, jó vízelvezetésű talajt kedveli, és imádja a napsütést, extrém hőségben is kiválóan érzi magát, nem is csoda, hiszen igazi mediterrán szépség. Nos, egyébként a levendulát a legegyszerűbben palántáról lehet szaporítani, de akár dugványozhatjuk is. Úgy tartják, jobb ősszel telepíteni, hiszen az ültetés után fontos a rendszeres öntözés, és az őszi időszakban kevesebb az esély rá, hogy a palánták kiszáradnak, ráadásul akkor már megerősödve éri őket a tavasz, és vele együtt a nyári forró napsütés. A levendula esetében fontos a rendszeres metszés, az idősebb példányoknál pedig egyenesen elengedhetetlen.

sokak életét pattanások keserítik meg, hivatalos nevén ugye ott az akné, de hát mi is az, mitől alakul ki, mit tegyünk ellene? Az aknék hétköznapi kifejezéssel a pattanások a túlzott fagyú termelés következtében jönnek létre. Én még nem láttam, nem nézem meg, mert nem bírom megnézni, de vannak állítólag olyan videók a neten, ahol valaki azt veszi fel, hogy kinyomja a pattanását, most rázott ki a hideg még a gondolattól is. Így valaki így belemutatott nekem, hogy nézd meg, ez egy ilyen videós sorozat, hogy így nyomkodják az emberek a pattanásukat. Kérdezem én, miért? Tehát miért kell ezt csinálni? Na mindegy, nem is megyek bele. Na mindegy, tehát ott a pattanás. A leggyakoribb tévhit, hogy a zsíros, cukros ételek szaporíthatják őket, azonban a szennyezett levegő, a napfény és az arcápolószerek túlzott használata annál inkább segíti a kialakulásukat. A pórusokat eltömítve a fölösleges fagyú ugyanis nem tud távozni, így gyulladás kíséretében létrejön az akné. Voltak éppen a mindenki által ismert pattanás nem más, mint egy zárt miteszer. A túlzott hámosodás bezárja a pórus tetejét, és ami az alá begyűlik, azt szeretjük nyomkodni, vagy nem. Nos, sajnos csak rontunk a helyzeten, ha nyomkodjuk a pattanást, érdemesebb tehát alternatívák után nézni. A pattanásokra a legjobbak a parfümmentes arclemosók és a micellás vizek, hidratáló arckrémek, pedig érdemes vízalapút választani. A helyi SOS kezelésre a szalicélsavas készítmények a leghatékonyabbak, ám aki természetes megoldások híve, azoknak a teafaolajat, illetve az ezt tartalmazó termékeket is ajánlják. Viszont, hogyha még ennél is jobban ráerősítenénk a pattanások elleni küzdelemre, akkor pedig a legjobb, hogyha bevetjük a kékfény erejét, mert hogy mostanság már ilyen eszközöket is lehet vásárolni, hogy ilyen kékfényű LED technológiával lehet kezelni a pattanásokat, és hát vannak, akiknél ugye ez látványos eredményt hoz. Minden esetre én azt gondolom, ha valakinek pattanásos a bőre, akkor az arctisztítást kell mindenféleképpen előtérbe helyezni, és a kozmetikusok is sokat tudnak segíteni, aztán ott vannak a bőrgyógyászok is, és hát végső esetben ugye szoktak tablettákat is felírni, ezekre azonban nagyon kell figyelni, mert hogy folyamatosan kell nézni a májértékeket, ugye különféle vérvételekkel, csak orvos írhatja ki ezt a gyógyszert, és ugye, amikor megboldogult tini koromban, amíg voltak régen ilyen gyógyszerek, hát nyilván most már ebben is sokkal modernebbek vannak, akkor hát olyan mellékhatásokat is lehetett olvasni, hogyha valaki ezt a gyógyszert szedi, akkor szürke vaksá, tehát szürkületi vaksága lesz, farkas vaksága, hát nem tudom, pattanása jobb, vagy hogy nem látunk alkonyatkor. Minden esetre nyilván a mostani gyógyszerek ennél már modernebbek, de hát a gyógyszer előtt sok minden mást meg lehet próbálni. Érdemes kérni szerintem szakember tanácsát, és ne nyomkodjuk, hát főleg ne úgy, hogy felvesszük videóra és kirakjuk a különféle videó megosztó portálokra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfálnap, az ébresztő műsorunk, és nem csak a hallgatóinknak kívánunk szép napot, hanem nézőinknek is, mert hogy a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudtok minket követni, közben megérkezett Benni is, gyakornokunk is, úgyhogy őt is itt láthatjátok már, itt be is intett nektek itt a kamerában, én pedig Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Világbajnok lett Dobondi Lilla, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sport Egyesület fiatal sportolója, így ő is a vendégünk, valamint Lasszánk Zoltán, Szigetszent Miklósi Kickbox Sportegyesület vezetője. Jó reggelt,
3: sziasztok!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát gratulálunk! Lilla, neked amúgy most suliban kéne lenne, de helyett itt élő rádióadásban.
3: Is még előtte, hogy most suliban kéne lenned, ugye?
4: Igen.
2: Hanyadikos vagy?
4: 12-es vagyok, végzős.
2: Végzős vagy, wow! Jó, szuper. Hát ehelyett élőben vagy most egy rádió műsorban, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Világbajnok lettél. Mesélj egy picit erről a világbajnokságról, ahol részt vettél. Ugye Jezolóban volt, szeptember 18-a és 27-e között, ez az utánpótlás kickbox világbajnokság. Nem mertem kimondani, ami előtte van. Vakó, ezt így kell kimondani?
3: Vakó.
2: Köszi. Szóval, hogy élted meg? Meg hát ezért mentél? Ez egy fura kérdés, de hogy...
3: Gondolom, igen.
4: Hát igen, tisztában voltam a céljaimmal, már az elejétől fogva, és nagyon fókuszáltan érkeztem, és nagyon szerettem volna győzni, és szerintem ez így látszott is a meccseimben.
2: Azt közben olvasom, hogy a viadalon rekordszámú 74 ország, több mint 2800 fiatalja lépett tatamira vagy a ring kötelek közé. Ezt ugye te írtad, ezt az összefoglalót, Zoli. Mesélj egy picit, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, meg hát Lilla eredményét.
5: Igen, ahogy mondod, ez ismét rekordszámú volt, évről évre növekszik ez a Vakónak a versenyei. Mind öt kontinensről voltak harcosok, és hát a Lillának is egy eléggé színes súlycsoportja volt. Ő konkrétan venezuelaival, törökkel és spanyollal küzdött.
2: Úristen!
5: Szóval egy nagyon nagy verseny volt, eddig a legnagyobb utánpótlás. Én a ringes szakágon belül vezetem a Loki Kite szakosztályt. Eddig a legnépesebb válogatottunk volt nekünk is ezekben a szakágokban, szóval izgalmas volt ez.
3: És hányan voltatok összesen? Talán hatan, ha jól olvastuk?
5: Az egyesületből.
2: De akkor mind a hat sportoló, igen, mert azt írod, hogy kiemelkedő nem teljesített mindenki.
5: Igen, igen, sajnos az éremszerzés elmaradt a többieknél, de voltak szép győzelmeik, meg jól meneteltek, de hát egy világbajnokság az nehéz. Ugye a Laura, a Dél Laurával voltunk itt nemrégiben nálatok. Igen. Konkrétan ugyanazzal a horváttal küzdött, akivel a világkupán döntőzött. Érzésem szerint most is győzött, ott az egyetlen olyan, ami kicsit igazságtalannak éljük meg, de hát ez egy ilyen sportág. Ha nem győzöl elég meggyőzően, akkor minden benne van a pakliban. Ő sajnos az éremszerzés előtt kiesett. Ha megengeditek, akkor felsorolom a többi
2: eset is. Persze, hogy nem akartok is kérni.
5: Szóval ő is ugye K1-ben küzdött, ötödik helyen végzett. A török Ricsi, ő beleszaladt hamar egy kazakba, aki végül ezüstérmes lett. Jól bunyózott ellen a Ricsi, de egy nagyon nehéz ellenfél volt. Végig ment a meccs, kemény meccs volt, voltak jó kis oda-vissza csaták, de nem tudta a Ricsi most őt maga mögé utasítani.
2: Ő lett kilencedik.
5: Ő kilencedik lett, igen. A Kobolák Attila, ő megvert egy... Kivel kezdett az Attila?
2: Cseh.
5: Egy cseh, cseh, igen, egy cseh sráccal, aki elég kemény is volt, de az Attila szépen eltörte. Ő is kájtbe volt, és a meccs végére már dominánsan tudott győzni.
3: De görög ellenfele is volt.
5: Utána pedig egy görögel vívott. Az lett volna már az éremért, vagyis hát az volt az éremért. Ott a görög talán egy fokkal biztos, hogy rutinosabb volt láthatóan, de az Attila nagyon jó volt ellene, viszont a görög egy kicsit talán jobban is akarta. Nagyon szoros meccs volt, 2-1-re oda ment sajnos most még, de hát Attilának ez volt az első nagy versenye. Tehát,
2: ő lett az ötödik, ugye?
5: Ez volt az ötödik nagy versenye. Igen, igen, ötödik lett. Ők voltak a ringbe, és a tatamin is volt még a két harcosunk, a ukrainec Nika, még kadettkorú.
2: Ő tudott, is most debütált világversenyen.
5: Igen, abszolút. Ő tudott mind a kettőben győzni, tehát haladt előre szépen a táblán, de hát aztán ő is a legjobb 16 között, ha jól emlékszem, ott esett ki végül.
3: 9. lett, ugye?
5: Igen, az jelenti, hogy nem jutott be legjobb 8 közé. Jól küzdött a Nika, még kell neki rutint szerezni, meg ő fiatal. És a Kurán Lále, ő is nagyon sajnálatos, mert ő neki majdnem a kicklányban majdnem sikerült pontot, vagy érmet elérnie. Megint nem tudom, kivel kezdett, mert sokan volt.
2: Várjál, itt nézem, kiöltő, minden szoros mérkőzés. Hát, az most így nem...
5: A végén a Brazillal küzdött, ez a lényeg, miután elmenetelt a 8-ig, és a 4-be jutásra a Brazillal. Pont én egyébként a Lilla mögött voltam már akkor a ringben, az elődöntőjénél. Ugye a lájtos kollégák voltak mögötte. Egy picit több taktikai fegyelemmel meg is lehetett volna az a meccs, és akkor érmes lett volna a Lálle.
2: Mindjárt Lilla, amíg visszatérünk rá, csak megfogott itt egy gondolat, hogy azt mondtad, hogy talán az ellenfél jobban akart, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, ez ennyire számít, hogy éppen milyen mentális állapotban, milyen fókusszal mész be
3: mérkőzni? Ez látszik, gondolom, közben.
2: Mert hogy gondolom, mindenki úgy megy be, hogy nyerni akar, de nyilván mindenkinek vannak jobb, meg kevésbé jobb napjai, percei, periódusai.
5: Hát abszolút, nagyon-nagyon sokat számít, ugye alapvetően itt mindenki felkészült. Nyilván vannak jobbak, egy kicsit jobbak, meg egy kicsit gyengébbek, mint az ellenfél, de az, hogy mi van a fejedben, és milyen mentális állapotban mész föl, az akár a kevésbé jobb harcost is győztessé tudja tenni a jobb harcosán. A Lilának ez most nagyon jó.
3: És akkor neked ez volt már az 5. ilyen nagy versenye, de hogy mondtátok, mert hát ebbe is rutint kell, gondolom, szerezni, tehát hogy itt is az egész szituációkban azért úgy helyt kell állni.
4: Igen.
2: Meg ugye most beszélünk erről, hogy mentálisan lehet, hogy sőt biztos, hogy nagyon fókuszált voltál, viszont azért azt emeljük, hogy fizikálisan viszont azért hát, hogy voltak előtte sérüléseid. Mesélj egy picit, hogy milyen sérüléseid voltak előtte, tehát hogy azért azt emeljük, és így lettél világbajnok.
4: Igen, a világbajnokság előtt 2 héttel egyik edzésen magam alá fordult a bokám, és részlegesen elszakadt, és hát sokáig így nem is volt biztos, hogy indulok, vagy mit fogunk csinálni.
5: Uh-huh. Aztán, biztos volt.
2: Hát, mármint biztos volt, hogy elindul, vagy hogy nem indul, mert a bokaszalag szakadás, sőt. Ja, aha. És akkor azt is olvasom, hogy a jobb bokád pedig az elődöntőben sérült meg.
4: Igen, az pedig a meccs közben az is magam alá fordult, de azzal szerencsére nem lett semmi komolyabb baj. Uh-huh. Meg a másik bokámat is meccs közben így teljesen ki tudtam zárni, meg nem is figyeltem rá.
3: Másra fókuszáltál.
4: Igen, meg nem is fájt őszintén. Uh-huh. Meg egy másik edző betépelt nekem, meg nagyon jól így összeraktuk.
5: Név szerint Olasz Attila, ő is válogatott

0: sokáig.
1: És akkor mondtad, hogy nem is fájt, és ki is tudtad zárni ezt ott akkor abban a pillanatban.
2: Igen.
1: Hát elképesztő.
2: Abszolút, igen, így csillogó szemekkel nézünk, meg hát nézzük ezt az óriási kupát, vagy mi ez, amit kaptál, hogy ezt
1: egy érmet is kaptál.
2: Igen, hogy ezt hova fogod tenni, hol van a helye, aha, mutassátok nyugodtan.
1: Úgy látszik.
2: Majd adás után csinálunk egy rövid kis videót is, mert ezt muszáj bemutatni. Szóval, hogy ennek már így megvan otthon a helye?
3: Igen, van egy ilyen vitrines szekrényem, ahova így a kupákat gyűjtöm, és oda szoktam rakni.
2: Ez befér oda?
3: Hát a tetejére.
2: Mit szóltak otthon? Mit szóltak a családtagjaid, hogy ilyen ügyesen szerepeltél most?
3: Hát mindenki gratulált, meg mondták, hogy nagyon büszkék rám, meg örültek.
2: Mit szerezte ebben a sportban? Tudom, hogy ez ilyen általános kérdés, de annyira érdekel, hogy konkrétan meg tudom így kérdezni fiatal lány sportolótól, hogy mi az, amit ad neked ez a sport?
3: Hát nagyon sok mindent adott, így például barátokat, meg egy csomó élmény tényleg.
1: Gondolom önbizalmat is.
3: Igen.
2: Mióta sportolsz egyébként?
3: 6 éve kezdtem a kickboxot.
2: Nem mehetek el amellett sem, hogy ugye itt beszélünk különböző sérülésekről, és lehet, hogy mondjuk van olyan hallgatónk, aki azt mondja, hogy hát akkor ez így nem. De hogy ez, erről mesélj már egy picit, Zoli, te, hogy ez így benne van, de hogy picit így helyezzük már keretbe, hogy ez így mit jelent pontosan, hogy ilyen sérülésekkel is mondjuk elmegy valaki egy világbajnokságra.
0: Hát igen, azért itt ez nagyon fontos, hogy a Lilla az egy világbajnokságra készült egész évben, és ennek okán kellett vállalnunk valamekkora kockázatot ezzel a dologgal. Nyilván az alatt a 2 hét alatt is, meg ott helyszínen is, ugye mindent megtettünk, hogy az a lehető legkisebb kockázat legyen, és a legkevésbé legyen a rásérülésnek a veszélye. De hát azért ő egy élsportoló, aki világbajnokságra készült egész évben. Ha és amennyiben nem történik olyan probléma, amit ez teljesen megakadályozná, úgy, hogy azért erre a célra rá kell futni. De alapvetően azért a sportágunk védőfelszerelésben zajlik, nyilván az edzések még inkább védőfelszerelésben zajlanak, kontrollált körülmények között, face-to-face küzdelemről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az ember mindig számít a behatásra, ami érni fogja. Természetesen előfordulnak sérülések, de én nem mondanám túl gyakorinak. Orvérzések azok, amik talán azt lehet mondani, hogy gyakoriak, de azért annyira Lillának az óra is egészen szép állapotban van, ugye.
2: Én a boxolóknál, vagy melyik sportnál van, ahol a fül...
1: Az a birkózás.
2: Ja, bocsánat, azt akartam mondani, birkózás.
0: Nekünk inkább az órunk az, ami egy kicsit alkalmazkodik.
2: Micsoda szép megfogalmazás, diplomatikus.
0: Sok orjáratom van, de hát ez... De ha valaki ezt magas szinten csinálja, és sok háborúban vesz részt, nyilván edzés körülmények között is előfordulnak sérülések, de mivel teljes védőfelszerelésben edzünk, még azt mondom, szakadás sem nagyon. Nekem is a szakadásaim azok meccs körülmények között fordultak elő, főleg profi körülmények között, amikor nincs fejvédő. Szóval azt gondolom, hogy nem hordoz magában több sérülésveszélyt, mint akár egy labdajáték.
1: Vagy bármilyen más sport.
2: Egyébként most olyan, nyilván én nem versenysportolok, de a rúd sportolok, és kék-zöld szoktam mindenhol lenni, és szoktak rám nézni, és volt, aki már azt mondta, hogy ez egyenesen önbántalmazás, és így néztem, hogy tessék, dehogy is, tehát, hogy én ezt nem így fogom fel.
0: Ez jobb, mint a cukorbetegség.
2: Hát egyébként igen, inkább 2 lila volt, mert nekem az azt jelzi, hogy meg tudtam csinálni egy olyan pószt, amit mondjuk korábban nem. Na, de mindegy, ne is rólam beszéljünk. Milyen szabályrendszerben harcolt egyébként Lilla, ezt még nem mondtuk el talán.
0: Én mondjam, hogy a Lilla.
2: Lilla, kérlek.
3: K1 szabályrendszerben.
2: És azt nézem, hogy 48 kg-os súlycsoportban. Tehát, hogy ez még azért nem hangzott el. Hát mi nagyon-nagyon gratulálunk. Ezek után mit lehet még, hogyan folytat, mi jön most az
1: életetekben? Még lesz még valamilyen megmérettetés idén, vagy már csak később lesz?
0: Lesz még, igen.
2: Gondoltam, hogy nem a pihenő jön.
1: Van egyébként.
0: Igen, most vannak boxversenyek. Utána október végén lesz a felnőtt válogatott edzőtábor, és november elején lesz a felnőtt Európa-bajnokság, ahová most az Egyesületből 5 sportolóval utazunk.
2: Az hol lesz most?
0: Szkopjéban, Észak-Macedóniában. Kolozsvár Jenik, ugye tavaly VB ezüstérmes lett nekünk felnőtt K1 65 kilóban. Ő K1-be jön, Csordás Beni Európa játékok kvalifikációs súlyban 63,5 kilóban K1-ben. Kolozsvári Enik, őnek a nővére Kolozsvári Kinga jön tatamin, kik lehet szabályrendszerben, és 2 juniorom is most már benne.

0: a felnőtt válogatottba, Tatamin, wow. mert ők még nem lehetnek ringbe, ez például az egyik a Lilla. Light kick lightban 50 kg-ban fog bunyózni, és a török Ricsi pedig kick lightban 74 kg-ban.
1: Még egy záró kérdésként, Lilla, mondtad, hogy végzős vagy a középiskolában. Hogy tudod összeegyeztetni a tanulást meg a sportot?
2: Hát viszonylag könnyen megy, így mindig beosztom az időm, hogy legyen elég a tanulásra is, meg ugye az edzésre is. Szóval tanulni is mindig így edzés előtt, vagy után szoktam. Vagy általában.
1: Nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer nagyon gratulálunk Dobondi Lillának, aki világbajnok lett, és köszönjük a beszélgetést Laszánk Zoltánnak, Magyar Kickbox Szövetség K1 és Lókik szakág vezetőjének, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesület elnökének. Hajrá, köszönjük.
3: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: 99 Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
7: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre. A Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
6: Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt tehát a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra projektje járt el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
8: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat. Úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, fél 10-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz Ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, izzanak a kameráink is, úgyhogy élőben tudtok minket nem csak hallgatni, hanem nézni is, ha szeretnétek. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A Lakihegy rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, azt nem tettem hozzá, ott élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. Elindult a fűtési szezon, nagyon furcsa erről beszélni. A hivatalos fűtési szezon ugye október 15-én kezdődik, azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket, fűtő eszközeiket, főként hozzájuk szólunk, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem mindenkihez. Vendégünk Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az ÉRT katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval fűtési szezon, segítsetek, október 15-e, az
3: igen.
2: Még nem, nincs, ugye? Mert hogy ma október 6-a van.
3: Nem, az jövő hét, igen.
2: Oké, köszi, teljesen ilyen időzavarban vagyok, csak mert ugye úgy írtuk, hogy elindult, hogy úgy konferáltam, de hogy akkor, hát tulajdonképpen már itt vagyunk.
3: Elindult,
2: hát egyébként igen, konkrétan én már fáztam
3: kell,
2: itt reggel is. Mire kell odafigyelni így a fűtési szezon indulása kapcsán?
4: Igen, tehát a fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, egy-egy forrasztás talán rosszabb minőségűre sikeredik, és aztán ott szivárog a készülék. Tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket, és hát nem utolsó sorban pedig, hogyha egy jól beállított készülékkel fűtünk, akkor az nekünk nagyon sokat tud megspórolni, és hát ugye, hogy sokkal jobban védve legyünk a készülékek által okozott veszélyek nézve, akkor egy szénmonoxid érzékelőt azért szerezzünk be abban a helyiségben, ahol mondjuk ilyen gázkészüléket működtetünk. Uh-huh. Lehet ezt fejmagasságba, vagy a mennyezettől egy 30-15 centi magasságba elhelyezni, és az a lényeg, hogy úgy nagyjából 1 méter távolságban legyen a

0: gázkészüléktől akkor tud jól mérni ez a műszer, és jelez nekünk akkor, hogyha a szénmonoxid, ez a veszélyes gáz, ami szintelen szaktalan, és a levegőnél könnyebb szivárogni kezd, és hát nyilván ugye, mivel mondtam, hogy a levegőnél könnyebb, melegebb, mondjuk úgy, hogy a meleg levegő mindig felfelé áramlik, ugye föntről kezdi kitölteni a teret, és aztán amikor egyre
1: ezért
0: jobban...
1: Ezért érdemes magasabbra tenni.
0: Így van, így van, és amikor egyre magasabban kezdi kitölteni a teret, akkor annál hamarabb értesülünk róla. Ilyenkor jó az, hogyha egyből ablakot nyitunk, kiszellőztetünk, kimegyünk a szobából, hívjuk a tűzoltókat, és akkor ők pedig kiérkezve akkor mérni fogják, hogy van-e ott valamilyen szénmonoxid szivárgás, értesíteni fogják a kémény seprőket, hiszen ők is ilyenkor nagyon fontos szereplői, ugye a téli és a fűtési szezonnak, hiszen a kéményekre is majd ki kell térnünk a beszélgetés során, tehát ők segítenek abban, hogy mi biztonságban legyünk, úgyhogy ne szalasszuk el ezeket a felülvizsgálatokat, ami biztonságunkat szolgálják.
2: Hát igen, emlékszem, hogy régebben még, amikor hírszerkesztőként dolgoztam, akkor gyakran használtuk azt a kifejezést amúgy a szénmonoxidra, hogy a néma gyilkos, hát ha így jobban valahogy eljut az emberekhez, mert hogy ugye ez hát
1: nem
2: akár... Igen, de hogy ez akár, hogyha nem veszük időben észre, nem veszük észre azt, hogy itt tudom, fáj a fejünk bármi, akkor ez tényleg lehet halálos is. Most bármennyire is ez durva, de hogy valóban lehet a szénmonoxid mérgezésnek ez a kimenetele.
0: Így van. Hát akkor, amikor mondjuk szénmonoxid szivárog, akkor egy kicsit egy fáradékonyabbnak érezzük magunkat, levertenek, fejfájásunk van. Tehát ez mind-mind olyan, amikor az ember egy kicsit arra vágyik, hogy ellazuljon, egy kicsit feküdjön le, hogy hát, ha kipihenem magam, akkor majd jó lesz. Uh-huh. És akkor közben ugye a szénmonoxid még jobban teríti be ugye a rendelkezésére álló a teret, terec, és igen. Aztán egyre-egyre lejjebb kerül mondjuk hozzánk a kanapé szintre is, és aztán pedig megtörténik a baj. Úgyhogy erre nagyon föl kell készülni, és hát a kéményeknek a karbantartására is ugye egy nagy figyelmet kell fordítani, mert nem csak gázzal, hanem szilárd égés termékekkel is történik a tüzelés, ugye fával. Nagyon sokan használnak nedves fát, ami ugye nem jó, mert nehezen tud a füsttel az égés termék teljes egészében a kéményen keresztül távozni, és lerakódik a kémény falára, hogyha szeméttel, vagy pedig ilyen lakkozott fával, egyebekkel tüzelünk, akkor ezek is lerakódnak a kéménynek a falára, és akkor, amikor kicsit jobban begyújtunk, és melegebb lesz a kéményben, akkor ezek meg tudnak gyújtani, meg tudják gyújtani azokat a dolgokat, amik lerakódtak, és hát ugye egy ilyen kéményből akár a tetőszerkezetre is átterjedhet a tűz, amiből nagyobb gondok lehetnek, tehát érdemes. Meg hát vannak olyan mondjuk, hogy a kéményseprő által ismert dolgok, amiket ő vesz észre, tehát ilyen szerkezeti hibák, esetleg ott, ahol mondjuk a kémény, igen, ahol a kéményillesztések vannak, ott esetleg kiment a habarcs, vagy a tömítőanyag, és aztán utána ő ezeket a kéményeket megszünteti, vagy mondjuk, hogy életveszélyesen nyilvánítja, és ezeket nem kell, vagy nem lehet használni, és ezeket csak akkor lehet üzemeltetni, ha már rendbe hoztuk a hibát. Ugye ezért szükséges minél előbb a fűtési szezon előtt ezeket végrehajtani, hiszen legyen időnk azért ezeket a hibákat is javítani, és ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már fűtenünk kell, amikor már szükség van a kéményre.
2: Mi a gyakorlata? Most beszéljünk arról, hogy mondjuk egy átlag családi ház, ahol ugye nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, úgy tudom, hogy itt például ingyenes a kéményseprés, de mi ennek a gyakorlata? Hogy működik? Hogy lehet, hogy kell időpontot foglalni? Egyáltalán időben vagyunk-e még? Mert gondolom, hogy egyébként ez most egy szezon a kéményseprőknek, tehát hogy azért ilyenkor úgy bebetelik a naptáruk.
0: Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni. Itt a 9-es, és majd utána pedig az 1-es nyomógombok megnyomásával.
2: Ezt így fejből tudod.
0: Kell vagy tudnak időpontot foglalni, és most hívok egy kis segítséget, hiszen is van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
2: És akkor ez ingyenes?
0: Ez ingyenes. Ingyenes.
2: És mi a helyzet a vállalkozással, hogyha valakinek oda van mondjuk bejelentve a vállalkozás?
0: A vállalkozásoknak pedig kell keresniük egy olyan kéményseprési szolgáltatást bonyolító céget, akik kimennek, ő nekik sajnos nem térítésmentes, hanem díjazással tudják ezt elvégezni.
2: Viszont arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy sok esetben előfordul, hogy kéményseprő magától oda megy, becsönget, bekopog, azt mondja, hogy itt vagyok, mert hogy kötelező, és hogy ilyenkor, ha van vállalkozása az ingatlannál, ezt nekünk nem kötelező elfogadni. Tehát, hogy mi mondhatjuk azt, hogy köszi.
0: Nem,
2: mi talált. Tehát, hogy köszönjük szépen, majd mi ezt intézzük, mert hogy nyilván lehet, hogy mondjuk más összeget
0: vannak, vannak sormunkák, ugye ezt így nevezik a kéményseprőknél, ők azért a társasházakba sorba mennek.
2: Aha, aha.
0: Azokon a lakásoknál, ahol ők nem jutnak be, azokat átadják nekünk, és akkor mi hivatalból kiértesítjük azokat a ingatlan tulajdonosokat, ahová ők nem tudtak be menni, és felszólítjuk őket arra, hogy akkor ezt tegyék meg, engedjék be a kéményseprőt, időpontot egyeztetünk velük, és mi a kollégáim kimennek a kéményseprővel együtt, illetve hát adunk egy lehetőséget is, ha már esetleg így a ügyintézés időben sikerült elvégezni ezt a kémény ellenőrzést, akkor pedig, hogyha benyújtják ezt a elvégzett vizsgálatról kapott dokumentációt, akkor nyilván nem lesz több ügyintézés ezzel kapcsolatban, tehát ez általában így szokott zajlani.
2: Egyébként milyen fűtési eszközök, most nem is tudom, hogy nem az a kérdés, hogy melyek a gyakoriak, de egyébként ezek is, ez is, de hogy mivel fűtünk egyébként így a legtöbbször, mert például van, aki simán a klímával fűt, de ugye hát említetted azt, hogy ugye van, aki fával fűt, szóval, hogy még a mai napig azért változó az, hogy ki mit használ.
0: Persze, nagyon változó. De hát és pont ezért alakult ki az a rendszer, hogy mindenki saját maga kérje, hiszen ez már annyira megváltozott régebben, például a épületeket, amikor építették, akkor még a gázkémény mellett még egy tartalék kéményt, ami ugye szilárd tüzelésre volt alkalmas, kellett kiépíteni. Ugye ma már ez nem előírás, hiszen ott vannak a hőszivattyús megoldások, amik a klímával való fűtési megoldások, tehát ez teljesen átalakult, és ilyenkor ugye, amikor mondjuk nekünk van egy ilyen házunk, mint amit az előbb elmondtam, hogy van rajta kémény, akkor már nyilván ezeket a kéményeket nem használjuk. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ha nagyon húzamosabb ideig nem használjuk ezeket a kéményeket, akkor, és egy idő után eszünkbe jut, hogy mégiscsak jó lenne egy kicsit kandallózni, vagy egy kicsit olyan hangulatossá tenni a teret, és begyújtunk, akkor számoljunk arra, hogy hát ez milyen veszélyekkel jár, hiszen beleköltözhet bármilyen madár, mondjuk fészket rakhat belé, ami akadályozhatja a füstelvezetést, vagy bármiféle fajta dugulás keletkezhet az évek alatt benne. Tehát mindenféleképpen használat előtt felül kell vizsgálni a tartósan nem használt kéményeket is, hogyha utána szeretnénk. Mert hát tudjuk jól, hogy egyébként akkor, amikor a biztosítást rendezni kell, akkor ezek a kérdéskörök is szóba kerülnek, és akkor igencsak nagy baj tud okozni, amikor egy ilyen kárrendezés zajlik.
1: De egyébként meg normál esetben minden évben érdemes ezeket akkor leellenőriztetni, akkor is, hogyha használjuk.
0: Tehát hát a szilárdtüzelésű kéményeket azokat évente, és a gázkészülékekhez csatlakoztatott kéményeket azokat két évente szükséges. Ellenőriznek.
2: Közben olvasom itt a közleményben azt is, hogy a legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket a tulajdonosok, tehát hogy akár ez is okozhat, sőt ez okozza talán a legtöbb problémát.
0: Hát igen, ez az, amit ugye elmondtam, hogy el tud vízkövesedni, mert nagyon sokféle fajta Kazán van, ezt nem is akarom itt annyira taglalni.
2: Köszi.
0: De akár elvízkövesedik, vagy eldugul maga a gázrendszer, és aztán abból adódik valamilyen probléma, vagy valaki éppen úgy gondolja, hogy ő ezt nagyon jól meg tudja javítani, és nem kíván szakembert hívni hozzá, akkor ebből is szoktak balesetek keletkezni, vagy az is elő szokott fordulni, ugye, amit mondtam, hogy eldugul a kémény, és nem tud kiáramolni a füst, és a szénmonoxid, ott is keletkezhet egy ilyen gázdugó, ami szintén eredményezhet egy ilyen robbanást, vagy pukkanást, mondjuk, ami szétfeszíti a kéménytestet, és a készülékeket is, ugye ilyenkor tönkre teszi, tehát ezekre mind-mind érdemes odafigyelni.
2: Illetve még visszatérve egy picit a szénmonoxid érzékelőkre, ezt is olvasom, hogy a megbízható eszközök listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, mert hogy vannak nem megbízható eszközök, tehát hogy tudom eldönteni laikusként, hogy melyik a megbízható, melyik nem, így, hogy megnézem, hogy az a típus ott van-e például a KatVed oldalán?
0: Igen, mindenképpen érdemes felkeresni a katasztrófavédelem oldalait. Nálunk is ugye ki van téve a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a honlapján ezeknek az eszközöknek a listája megtalálható. Érdemes tájékozódni azokról, hogy miket érdemes beszerezni, és mik azok, amik a bóvli kategóriát ütik. Én általában mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti árkategóriában találunk egy készüléket, akkor az már megbízható minőséget tud nyújtani. Igen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hát azt gondolom, hogy tényleg elkezdődik az a szezon, hogy mi is szerintem egyre többet fogunk találkozni, és többet fogunk keresni, hiszen jönnek majd a Mindenszentek, most már mondhatjuk, hogy a Halloween, mert hogy azért az is.
1: Karácsony, meg
2: egyébként én is ezen gondolkoztam, hogy lassan itt tartunk, meg a nem tudom, tűzi játék az is szokott lenni, vagy az nem most
0: igen.
2: van, de hogy ilyen
0: szilveszterkor
1: lesz minden.
2: Szóval, hogy mostanában sűrűbben fogunk találkozni, és hát nagyon bízom benne, hogy többnyire csak prevenció jelleggel és figyelemfelhívás miatt, nem azért, mert baj van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Rózsa Gábornak, tűzoltó alezredesnek, az ÉRT katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, és akkor bízunk benne, hogy tényleg csak megelőzés céljából fogunk találkozni Kerem többször ég. A következő időszakban. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is. Szép napot.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szentmiklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat, felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választás előtt. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és a buszokra év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el, úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást.
7: Időjárás.
8: Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Lucky.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot, szép reggelt kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Azt veszem észre, hogy időnként valahogy mindig feljön nálunk Bettivel, hogy ki milyen sorozatot néz éppen, milyen filmen van túl, mert hát a mai világban, amikor már ennyi mindenféle ilyen szolgáltató van, akkor úgy az ember nehezen állja meg, hogy ne nézzen meg egy-egy filmet, vagy mondjuk többnyire egyébként minisorozat. Nagyon jó.
3: Egy sorozatokat, mint a másik. Igen, szerintem is jó.
2: Na és most megnéztem egy filmet, és ez önmagában még nem egy hír, hogy néztem egy filmet, bár egyébként nálam az is csoda, hogy meg tudok nézni egy filmet. Hozzáteszem ezt is, egyelőre két részben néztük meg.
3: Mondjuk azt egyébként mi is, ha este kezdem el, azt mi is több részletben szoktuk.
2: Igen, illetve még az utolsó 10 perc van hátra, de tegnap már így a
3: férjemmel.
2: Na, hogy férjemmel...
3: bírtátok ki, hogy azt a 10 percet
2: hát úgy bírtuk ki
3: meg...
2: igazából, hogy azért is akarok beszélni erről, mert valamiért annyira nyomasztó ez a film nekünk, valahogy a férjemmel, de közben meg úgy nyomasztó, hogy azért csak kíváncsiak vagyunk rá, és az az érdekesség ennek a filmnek szerintem, hogy valahogy úgy van megcsinálva, hogy az ember arra gondol, hogy ez velem is megtörténhet, vagy mi, ha megtörténne, akkor mit tennénk?
3: Egyébként ezek a filmek a legijesztőbbek szerintem sokszor, ez a, mikor úgy bele tudod magad tényleg képzelni, hogy ez akár veled is megtörténhet. Igen. Mert mondjuk van egy, majd nyilván ugye rátérünk, hogy mi a sztoria a filmnek. Sok olyan van, én szeretem az ilyen krimiket, thrillereket, hogy mit tudom én, elrabolnak valakit, most is néztem egy, mindegy, ott éppen egy kisbabát raboltak el, azért abba is bele tudod magad képzelni, de ugye is tudod ugye azért így hesegetni, hogy hát ez miért történne meg veled egy ilyen. Nyilván ilyen filmnél is ezt mondogatod, de azért valahol meg motoszkál az a gondolat, hogy hát egyébként, hogy igen, hogy azért ez bárkivel megtörténhet, ne akár.
2: Igen, meg, és akkor most már elmondjuk, hogy mi ez a film. Netflixen megy az utolsó ház, ez a film címe.
3: Igen. Párhetes.
2: Igen, egyébként én sok esetben mostanában már sorozatot azért nem kezdek el nézni, mert nem tudom, sok-sok idő lenne nekem így befejezni, vagy pont azért, mert félek, hogy annyira beszippant, hogy így elveszi a fókuszt más dolgokról, de most mondtál megint egy tök jó sorozatot, úgyhogy azt majd lehet, hogy meg fogom
3: meg
2: nézni.
3: Meg ezek minisorozatok, én ezt nekem egy két nap kellett, de nem úgy, hogy reggeltől estig nézed, mert talán szerintem 6 rész az egész, és ilyen 40 perces részek, tehát hogy igazából ez még egy ilyen hosszabb filmnek is akár.
2: Egyébként igen. Sőt, hát pont arra jó lenne, amit én csinálok, hogy egy filmet is körülbelül 3-4 részletben nézünk meg, tehát hogy akkor legalább egy-egy részt meg
3: igen,
2: tudunk
3: igen,
2: nézni.
3: Igen, és ez izgalmas volt.
2: Igen. Na, de visszatérve erre az utolsó házra, tehát hogy ugye itt a sztori az, hogy egyszer csak egy család, meg hát ott körülöttük mindenki, bezáródik a házba, tehát hogy konkrétan nem tudnak kijönni, mert hogy valami furcsa lények jönnek, és az esővel érkeznek, és akkor tulajdonképpen így, ahogy te mondtad, hogy én nem láttam az utolsó pár percet, de hogy akkor nem is ez a lényege, hogy milyen lények meg, hanem az, hogy mi történik a házban,
3: hát
2: hogy a családi rendszer.
3: Igen,
2: hogyan...
3: a családi rendszer, igen, hogy ilyenkor hogy reagálna. Hát ugye szokták mondani, hogyha így összezárod a családot, akár egyébként egy nyaralás alatt, hogy ott biztos, hogy lesz veszekedés, mindenhol, minden családban van, és szerintem igen, inkább valahogy ez a hát mondani valója, vagy legalábbis amiről úgy akar szólni, hogy ilyenkor a családtagok egyrészt hogy viselik el egymást szerintem.
2: Igen.
3: Mert az is azért egy jó kérdés.
2: Igen, itt ugye van egy apa, egy anya, van egy kislány, ugye az elején egy ilyen 6-7 év körüli kislány, meg van egy nem tudom 10 éves srác, de aztán ugye hát mondjuk az is elég sokkoló, hogy tudod így a nézőként nem tudod, hogy meddig vannak bezárva, és amikor egyszer csak jön a felirat, hogy mit tudom, 5 évvel később, hát tehát az hogy azért sokkoló. az úgy sokkoló, de hogy nagyon érdekes maga a filmnek a felépítése, a pszichológiája, főleg, hogyha már szülőként nézed, hogy ugye hogy próbálod meg, hogy próbálsz túlélni igazából, hogy próbálod meg a saját gyerekeidet megmenteni, és annyira durva, hogy tényleg látszik az, hogy néha összetörnek a szülők is, meg már majdnem feladják, de közben mégsem. Jön egy ötlet, hogy, és azt furcsáltam, amikor ugye paradicsomot vágta föl a férfi, és ugye úgy kijött a leve meg a magja, és már majdnem dobta ki, és hogy én nem tudom, hogy ez tényleg működik-e, de hogy ezt elültették, és akkor lett paradicsomuk, meg nem tudom. Tehát, hogy nagyon érdekes.
3: De nem volt olyan termőföld, nyilván semmi olyan náluk, tehát amit otthon találtak éppen, ezt abba ültették. Hát nyilván ez nekem egy kicsit olyan film volt, lehet, hogy meg lehetne oldani, igen.
2: Igen, igen, és csak a történetnek a lényege az, hogy az ember elkezd otthon gondolkozni, és mi is elkezdtünk a férjemmel, hogy mit csinálnánk, hogyha tényleg nem tudnánk kimenni a házból.
3: Igen,
2: és én mondtam neki,
3: az, hogy az udvaron akkor kerted van, és akkor ott kis veteményes csinálsz, mert az még oké, hanem itt bent vagy a házban.
2: Mert tudod, azon gondolkoztunk, fel is tette a férjem a kérdés, hogy szerinted nekünk mennyi kajánk van itthon, hogy mennyi időre lenne elég?
3: Én ugyanerre gondolkodtam, hogy mivel hát nekünk az az igazság, hogy nagy spájz az nincs, tehát konkrétan azért nem az van, mint az amerikaiaknál, legalábbis itt azért a filmben úgy látszik, hogy azért ott volt egy csomó konzerv, meg hát nekik egyébként is sok olyan kaja van, vagy ők amúgy is esznek ilyeneket, ami azért ilyen konzerves, dobozos, nem tudom. Uh-huh. Hát nálunk azért szerintem, jó, nyilván van tészta, meg ez, meg az, de hát mondjuk azért így hosszú hónapokig nem lenne elég. Igen. Ez szinte biztos.
2: Én mondtam a férjemnek, hogy látod, milyen jó, hogy én az összes létező táskámban kaja maradékokat hagyok. Tehát, hogyha véletlenül ott maradnánk benne a házban, akkor igen, hát igen, körülbelül, akkor egy hónapig szerintem csak azt ennénk, ami találok a táskáimban, mert mindig benne hagyok valamit, egy kis csokika, egy
3: nyilván
2: kis ilyen-olyan.
3: Valameddig persze, hát kihúzná az ember.
2: De ti egyébként most, ha átgondolod, nehéz. Szerinted mennyi ideig bírnátok ki? Két gyerek, két felnőtt.
3: Hát ez egy jó kérdés. Nyilván akkor ott már be kéne osztani. Uh-huh. Nem az lenne, mint mondjuk egy átlag hétköznapban, hogy a gyerek jön, hogy haj, ő még enne egy kis ropit, akkor, uh-huh. akkor még beleszik a kekszbe. Tehát, hogy akkor azért kéne egy ilyen szigor, hogy...
2: Egyébként én sem tudom most ezt így felmérni.
3: Ezt így feladagolni, vagy de kiadagolni napokra valószínűleg.
2: Egyébként a filmben az is igen nyomasztó anyaként megélni, hát, hogy igen. Látszik az anyán, hogy borzalmas neki megélni, hogy konkrétan már éheznek a gyerekek, igen. De nem a, tehát van még egy pici étel, de nem akarja odaadni, hogy megmaradjon.
3: Nem tudja, hogy meddig vannak be. Itt ebbe ez a legrosszabb,
2: igen.
3: Hogy nem tudod, hogy meddig kell.
2: Igen.
3: És
2: igen.
3: Hogy most mennyire, hogy oszd be, itt ebbe ez a legszörnyűbb igazából.
2: És ugye van egy pont, az, talán az előzetesben is benne van, amikor hát az anya próbálja sokáig titkolni, aztán egyszer csak kiderül, hogy már teljesen üres a hűtő, igen. Minden szekrény tulajdonképpen. Illetve nekem még az is nagyon sokat mondó, hogy ugye a férfi is, az apa is hogy próbálja meg életben tartani így a családot szó szerint, tehát hogy mennyi mindennel próbálkozik. Egyébként olvasok itt kritikát róla, hogy valóban azért az egy kicsit álomszerű, hogy egy igazán nagyobb konfliktus nincs közöttük, tehát
3: hát,
2: hogy olyan álomszerű az egész, jó, közben ugye tinik lesznek a gyerek.
3: Aha. Meg nem tudom, egyébként az tök jól meg van csinálva, meg ahogy a szülők próbálják tényleg sokáig titkolni azt, hogy ők nem esnek pánikba, hogy nem uh-huh. tudják, meddig vannak bezárva, legalábbis az elején.
2: Igen, igen. És nagyon érdekes tényleg, hogy nem is arról beszélgetünk, mert tulajdonképpen az, hogy mi miatt vannak bezárva, akkor ezek szerint majdnem mindegy, mert én azt gondoltam, hogy a végén csak kiderül,
3: az
2: hogy ezek a lények.
3: Az egy kicsit ilyen meseszerű egyébként, az legalábbis az nekem egy kicsit ilyen túl, hát ilyen nagyon fantáziában megy át. Uh-huh. Hát én szerintem legalábbis nem

0: nem úgy, hogy nem találtunk a boltban ételt, vagy
1: szerencsére
0: nem tudom, de...
1: Nem, igen.
0: Igen, de hogy tényleg valahogy mi a férjemmel így azt éreztük, hogy így nem tudunk elaludni, mert úgy nyoma azt, és elkezdtünk gondolkozni, hogy te hogy élnéd túl. Én aztán nagyon vicces volt, mert reggel képzeld el, hogy kinyitottam a szemem, ugye szemüveges vagyok, úgyhogy anélkül, hát nem nagyon látok, csak azt, hogy ilyen foltokban valamit, hogy van ott valami. Felnéztem a plafonra, mondom, hogy ott valami nagyon nagy van, mert szemüveg nélkül is látom. Úgyhogy felvettem a szemüvegem, és egy hatalmas nagy pók, de tényleg az a...
1: Jaj.
0: Hát, hogyha kinyújtotta a lábait, már pedig kinyújtott, tehát majdnem ilyen, nem azt mondom, hogy tenyérnyi, de mondjuk fél tenyérnyi, bár lehet, hogy tenyérnyi. Na, és akkor így tudod, így beszéltük a férjemmel, hogy melyikünk, hogy meg én nem merek kimenni, te kimersz menni? Mert hogy ez előző este a filmnézés közben mondta a férjem, hogy ó, hát ő nagyon tudná, hogy mit kell csinálni. Mondom, jó, de egyrészt gondolj bele abba, és mindjárt mondom, hogy jön ide a pók, csak hogy azt akartam mondani, hogy előző este ugye mondta, hogy ó, hát ő ezt meg azt csinálná, ha belennénk zárva a házba, miközben egy póktól megijedünk mindketten, tehát igen. Hogy ezért nem olyan egyszerű ez, meg hogy nagyon érdekes, azért telepocakkal, popcornt éve nézve egy filmet, megint más, mint mondom, igen, de gondolj bele abba, hogy éhes vagy. Tehát úgy nem úgy működik az agyad, ha
1: hát
0: nem eszel, ingerlékeny vagy, leesik a vércukról, tehát hogy most lehet, hogy azt mondod, hogy fú, ilyen-olyan ötleteim lennének, de hát nem tudod, meddig vagy bezárva, nincs elég étel, nincs elég víz, olyan stresszt élsz át, amit el se tudsz így képzelni, tehát hogy tényleg nagyon érdekes ez a szituáció.
1: Egyébként igen, itt a kritikák nagyrészt a Covidot hozzák fel, meg hogy tehát, hogy egy koronavírus film úgy is írják akár.
0: Tényleg?
1: Volt azért... egy ilyen megfogalmazás, azért ez nem teljesen igaz szerintem.
0: Igen.
1: Mert azért ez picit más, de hogy azzal hozzák igen így össze, hogy
0: ja, igen, azt írják,
1: hogy átélték az emberek azért egy kicsit.
0: Ugyanazokon a fázisokon mennek végig, mint bárki, akinek a Covid során arra kellett szorítkoznia, hogy hosszú időket töltsön tető alatt a négy fal egyre fokozódó szorításában. Be kell osztani a meglévő erőforrásokat, a hűtőtartalmát, a gyógyszereket, aztán mintha a vadonban lennének, meg kell tanulniuk élelmet szerezni, vadászni, még erre is találnak megoldást, bár a film logikája kissé megbicsaklik egy naponnál. Egyébként igen, hát, valóban azért vannak benne.
1: Igen.
0: Igen, azt is írják, hogy a szülők egyik legfontosabb feladata a túlélés mellett, hogy gyermekeikben minél inkább csökkentsék a traumaélmény, már ha lehet. Egyébként valóban azért az, hogy így a kéményen keresztül...
1: Ezt akartam mondani, ahogy azért vannak benne olyan dolgok, ami nagyon nekem nagyon
0: nem
1: filmes.
0: Nem életszerű, igen. Igen, minden esetre arra azt megérte, hogy így beszéljünk róla, és szerintem az már eleve egy jó film, aminél azt érezzük, hogy akkor ezt érdemes akár így a rádióadásba behozni. Ez szerintem olyan, tehát hogy erről órákig lehetne beszélgetni, nem magáról a filmről, hanem arról,
1: hát,
0: amit felvett.
1: Igen.
0: Igen.
1: De ezt többen írják itt a kritikába is, igen, hogy az fura, hogy hát itt úgy fogalmaznak, hogy nem ették egymást meg elevenen, de inkább tényleg az, hogy semmilyen olyan konfliktus nincs közöttük, tehát itt arra céloznak, hogy nagyon a tökéletes amerikai családot akarják bemutatni. Már ha úgy tényleg létezik ilyen, de igen.
0: Igen, valóban. Na, hát én még a végét nem láttam, úgyhogy majd, de feltételezem, hogy
1: meg,
0: az lesz a vége, hogy valahogy kijutnak, de valóban egyébként...
1: De valószínűleg igen, a filmnek a lényege nem is ez, hanem az, hogy amíg bent vannak, az idő alatt tényleg mit csinálnak meg.
0: Egyébként tök érdekes,
1: mert viszonyulnak egymáshoz.
0: Igen, hogy volt egy pontja a filmnek, amikor én azt éreztem, hogy ebből az fog kijönni, hogy tényleg, hogy mennyire megváltozik az ember, amikor össze van zárva, és hogy az fog kijönni, hogy ugye ott közben termesztik a kukoricától elkezdve mindent,
1: hát,
0: amit én nem is értek.
1: Igen.
0: Na mindegy.
1: Ott a konyha közepén, vagy az nappali közepén,
0: igen.
1: Nem tudom. De
0: igen, hogy az fog kijönni, hogy az ember végre megérti, hogy maga is el tudja látni magát, hogy tehát, hogy valamilyen olyan üzenete van. Egyébként van, csak annyira nem reális tényleg az
1: hát
0: egész.
1: Van,
0: ugye felszedik
1: azért
0: a parkettát, hogy ott van valami föld, és akkor abba ültetnek.
1: Abba ültettek, ja.
0: Na, mindegy. A lényeg az, hogy szerintem azért jó megnézni, mert utána akár egy családi beszélgetés is lehet ebből. Nálunk egyébként tényleg pont ez volt, úgyhogy ez az Utolsó ház című film. Hát mi jó szívvel ajánljuk, és kíváncsiak vagyunk
1: egyébként
0: a véleményetekre.
1: Egyébként nem rossz film, szerintem így egyszer érdemes.
0: Igen, szerintem is. Shakirával megyünk tovább, Addicted to You jön tőle, utána pedig telefonon hívjuk majd az egyik vendégünket, utána meg személyesen is lesz vendégünk, úgyhogy maradjatok velünk, ez a Süsfelnap.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Nagy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat. Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
6: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre. Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
5: Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján három különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
7: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
5: Három kórus is fellép az Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékkoncerten. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa hozzátette, egy gyermek és két felnőtt kórus közreműködésével áll össze a műsor. Kiemelte, a közönség igényes és színvonalas előadásra számíthat. Az esemény ingyenesen látogatható, további részletek a miklosimuseum.hu oldalon olvashatók.
7: Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, és hát két felnőtt kórus is el fog jönni. tudni, az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével, a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. A harmadik kórus Psalterium Hungaricum kórus nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen.
5: Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévénymódszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Sziget-Szent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Sziget-Szent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
4: Sporthíreink.
5: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
4: Időjárás.
5: Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső zápor napközben főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A déli szél Sopron környékén megérénkülhet, de az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart a Ment Éva október 11-én a Szent Miklósház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Annyira kár néha, hogy azt a hangulatot nem tudjuk így átadni, ami most ami itt van a stúdiónkban.
3: Igen, a bekapcsolás előtt, mikrofon bekapcsolás előtt megy.
2: Igen, igen, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy hát teltházunk van, és annyira jó hangulatban telik itt ez a nap tulajdonképpen, hogy arra gondoltunk, hogy hát meginvitáljuk Emesét, kolléganőnket, Flanek Emese van itt velünk a stúdióban, hogy maradjon és beszélgessünk egy kicsit, és Benni, mint Benni jelenlegi gyakornokunk, Emese meg, mint ex-gyakornokunk, kolléganőnk, sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: És ha már így összegyűltünk, hát akkor egy kicsit ilyen csajos pasis témáról kezdtünk el itt beszélgetni, és hát szerintem annyira jó téma, hogy lehet, hogy hallgatóink is esetleg szeretnének hozzászólni, mert hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát volt-e már mindannyiunknak is, hát kiderült, hogy volt egy ilyen kínos randi, kínos ismerkedés, amikor valaki udvarol neked, de neked ő egyáltalán nem tetszik, de ha már kegyes hazugságokról beszéltünk az előbb, hogy azt hogy mondd el neki? Betty, neked állítólag volt egy sztorid.
3: Ja, én kezdem, akkor jó, itt kicsit beavatlak titeket. Hát volt egy sztori, egyébként egy 10 évvel ezelőtti történet, tehát nem most volt, de akkor szerintem a Tinder így a virágkorát élte. Lehet, hogy most is, azt most nem tudom, arról nem tudok nyilatkozni. És akkor ott volt egy srác,
2: ez
3: akivel én beszélgettem. Igen? Igen, ez egy jó kérdés, majd erről lehet, hogy emesség tudnak inkább jobban mondani bármit. És akkor volt egy srác, aki hát kép alapján nekem tetszett, de hát nyilván tudjuk, hogy azért a fotó az nem mindig azonos a valósággal. És utána mi elmentünk egy rendes randira, egyébként oda a Deák Ferenc tér környékére, Gosdúdvar, az biztos mindenkinek mond
5: igazi gabal,
3: valamit. Igen, és ott beültünk koktélozni.
2: Bocsánat, csak olyan, mintha Darth Vader ülne egyébként közben nálunk, egy nagyon picit, vagy ne vegyél levegőt, vagy, ja. Vagy egy picit hátrébb a mikrofonoddal, mert így de ha lehet, akkor ne vegyél levegőt, létszik 10 percig, nem, jó, de hogy ne,
3: azért vegyél levegőt.
5: Feljöttek az emlékek.
2: Na igen?
3: Hát semmi, csak röviden annyi, hogy mi találkoztunk, és hát amikor én már megláttam őt, akkor láttam,
2: jaj,
3: hogy...
2: Remélted, hogy nem ő az.
3: Tehát, hogy ő volt a fotón is, viszont ott úgy nézett ki, vagy tudjátok, hát nyilván ez fotóbeállítástól is függ, hogy ilyen tök magasnak tűnt, és én nem vagyok annyira magas, de kicsike volt. Már olyan szempontból volt így pasiként alacsony, hogy tőlem is sokkal tehát viszonylag sokkal kisebb volt, és úgy valahogy nem erre számítottam, és egyébként egy nagyon aranyos srác volt, de volt azért egy-két olyan mondata, ezt sosem fogom elfelejteni, amikor megkérdeztem, hogy mit szeret csinálni a szabad idejében, vagy mondjuk hétvégén, és mondta, hogy ő egyedül szokott sétálni, és én megkérdeztem, nincsenek barátaid, és így nagyon kellemetlen, hogy ezt tisztentem megkérdeztem, és akkor ha már ugye az előző fél órában a kegyes hazugságokról beszéltünk, mondtam neki ott, mint hogy gyorsan lehúztam a koktélt, viszonylag gyorsan, hogy figyelj, én akkor éppen tévében dolgoztam, és egyébként csak 10-re jártam akkoriban, mondtam, hogy figyelj, reggel 6-kor kezdek, úgyhogy muszáj mennem, tehát hogy az volt ilyen, nem volt semmi durva, és én utána nagyon finoman így megmondtam neki, bár azt már én csak leírtam üzenetben, hogy,
2: na de
3: hogy miért nem passzolunk. Ja. Hát arra már nem emlékszem, de nyilván mondtam neki, hogy ne haragudj.
5: Figyelj, nagyon alacsony vagy.
3: Hát ezt nem írtam le neki.
2: Nem, hát szerintem inkább
3: megmondtam, hogy nem passzol az érdeklődési körünk, talán nem is
2: meg
3: tudom.
2: Hát nem ugyanaz a hobbink, én nem szeretek egyedül
3: sétálgatni. Egyedül sétálgat a városban, mert hogy hát azt én nem mondta, hogy nincs sok barátja, de hogy nagyon, nagyon elvont volt, tehát valahogy nem passzoltunk.
5: Onnan ismerted meg a randi, hogy rózsa volt a szájában?
3: Ja nem, ahogy akár lehetett volna, mert egyébként ilyen gavallér típus volt, igen, de
2: hú, ez nagyon
3: remélem, megtalálta azóta tényleg élete párját, mert mondom, ez már tényleg egy 10 éves.
4: És most már ketten sétálnak.
3: Tényleg, talán, igen.
2: De romantikus.
3: Nekem ez volt csak, ami kicsit kínos volt, hogy én ott totálisan másra számítottam. Na,
2: hát egyébként tényleg hát azért a társkeresőn például az, hogy hány centi, mármint az ember,
5: ja.
2: az úgy nem jön át, bár nem tudom, hogy oda nincs, nem tudom, én nem voltam nagyon ilyeneken, nincs odaírva, hát hogy centi, kiló,
3: csak nagyon
2: szemeszíne.
3: Tudjátok, így alulról volt úgy fotózva, egy autó mellett.
2: Egyre izgalmasabb alulról fotózott.
3: Jó. És nagyon magasnak tűnt, vagy legalábbis nem is azt mondja, nagyon magas, de mondjuk tőlem azért jóval magasabbnak. Hát nem. Úgyhogy ez kicsit így más.
2: Szerintem annál nincs rosszabb, mikor egy pasira azt mondja egy nő, hogy hát olyan aranyos, nem? De mit mondasz?
3: Igen.
2: Benni.
5: Én el fogom magam sírni. De nem, de ez az aranyos, ez katasztrófa. Meg a legyünk barátok.
3: Na,
5: meg ez az
3: igen.
5: Idő kell. Nagyon
2: igen.
5: Rosszak.
2: Ezek már a szakítós dumák, igen, hogy ez nem a te hibád, ez rólam szól, nem. Én nem.
5: Hát, ezeket igen. Nekem a ChatGPT szokta mondani, mikor kérdezik. Ja.
4: Legyünk barátok.
5: Nem, csak átállítottam, hogy női hangon válaszoljon, és azóta letiltott.
2: Nektek volt már egyébként ilyen, hát vagy kínos randi, vagy olyan, hogy mondjuk inkább gondolom neked emese udvaroltak, bár ma már a csajok is udvarolnak a pasiknak. Hát és hogy úgy nektek úgy annyira nem méreznek el, de amúgy tehát nekem, a mai fiatal fiúknak oké, hogy hát egy nő, úristenem, esem mindjárt neked meg.
5: Nekem igen.
2: Neked nekem ugrik.
5: A legnagyobb álmom, hogy egy nő vigyen el engem randizni.
0: Jézus. És még fizessen is helyetted? Vagy
5: nem, azt nem kell.
3: Azt nem kell.
5: Ja, de jó lesz.
2: Akkor most már olyan aranyos vagy, Benni. De most ezt... De ez most komoly, vagy poén?
5: Nem, esküszöm. És nekem az álomrandim az az, hogy mondjuk a Morrisonsban vigyen el valaki.
3: Tényleg, én
2: olyan...
3: jöttem össze a férjem. Oh! De mi együtt mentünk, tehát hogy a baráti társaságon mentünk oda, nem ott ismertem meg, de a Morrisons 2 az egy szép emlék.
5: Ez egy ikonikus.
3: Egyébként igen, úgyhogy kívánom neked, szerintem tök jó kapcsolat.
2: Én ünnepeltem ott egyszer a szülinapomat, ennyi. Jó, akkor azt most itt élőadásban megtudtuk, hogy teljesen más az ideális randi elképzelésetek, mert MS-ével pont csináltam anno egy interjút tök más témában, más miatt erről. Hát te nem a Morrisonsba, és nem te szeretnéd felszedni a pasit.
0: Biztos, hogy nem.
2: Aj, kár, pedig itt gondoltam, hogy utána összehozlak titeket, de akkor ez a hajó elment.
5: Amúgy meg tudok változni.
0: Jó, mert én nem.
3: Jó, ezt megtudtuk.
2: Eked erről mi a véleményed egyébként? Itt korosztályban ugye majd, hogy nem egyidősek, vagy nem tudom, ti egyidősek vagytok? Mm, vagy?
0: Te fiatalabb vagy, mint én.
2: Jó, akkor igen. Szóval, hogy...
5: Szeretem az idősebb nőt.
2: Akik felszedik őt. Szóval, hogy neked ez nem. Te inkább ez a, hát, hagyományosabb, konzervatívabb beállítottságú vagy ilyen szempontból?
0: Igen, én abszolút, de ezt neked is kifejtettem abban az interjúnkban, hogy én ilyen abszolút romantikus filmeken nőttem fel, és én az a fajta lány vagyok, aki azt várja, hogy majd őt meghódítsák ilyen hagyományos, lovagias módon. Úgyhogy... azzal nincs baj szerintem, hogyha a lány megy oda, de én magamról ezt nem tudom elképzelni.
2: Mondjuk akkor most ez felvet bennem pár kérdést, tehát hogy te a romantikus filmeken nőttél fel, és neked az az ideális randi, az a hagyományos, hogy akkor Benni milyen filmeken nőtt fel, ha neki az, hogy a nő szedi fel.
3: Project X,
2: meg a Robinson, nem? Azt ti láttátok? Az a Mrs. Robinson, vagy mi az, a, amikor egy idősebb nő szedi fel a fiatal, azt hiszem tanára volt. Na mindegy, nem. De hogy akkor nem tudom. Na hát akkor itt látjuk a két végletet, tehát hogy a két oldalt, hogy mennyire más, hogy gondolkodtok. De most ragadjunk már ennél a témánál egy picit, hogy miért Benni te nem szereted meghódítani, benned nincs az az ösztönös vágy, hogy...
5: De megvan, csak vannak ilyen vágyaim.
2: Ja,
5: hogy most akkor ugyanúgy elmegyek, és kitalálom az ilyen bowling, meg ilyen programokat, de nem tudom.
3: Mi volt eddig a legkülönlegesebb helyszín, ahol mondjuk randiztál, vagy amit úgy te találtál ki, vagy...
2: A Morrisons.
3: A Morrisons.
2: Nem, egyébként nem az az álom.
3: Az álom, igen.
5: Hát amúgy, ami nekem nagyon különleges volt, az egy ilyen bubble teaser Budapesten, és egy ilyen japán étterem.
3: Jaj, amikor ezek a kis bogyók vannak a teába, vagy az italba, tudjátok, hát ilyen...
2: Én tudom, igen.
3: Nem tudom, mi van benne, de ilyen bogyók vannak benne.
2: Egyébként igen, az nem rossz. Neked, de volt már például olyan, visszatérve az eredeti témákra, mert már így féltem, hogy Benni vágyairól kezdünk így el beszélgetni, hogy így valahogy el kéne vinni a beszélgetést másfelé. Szóval, hogy kínos volt olyan, hogy kínos volt a sztitu. Például egy lány szeretett volna téged felszedni, Benni, de neked ő nem tetszett, vagy nagyon mondjuk sok. Te voltál kínos inkább a lánynak, vagy nem tudom. Ne,
5: hát olyan, azt az állandóan... De olyan is volt. Volt olyan, hogy az Instagram highlightjába én félrenéztem, hogy néz ki, és nem ő volt, és én azt hittem, hogy vele beszélgetek, de nem ő volt.
2: Jó, fordíts, kérlek.
3: Mennyi idő után derült ki?
5: Amúgy nem tudom, de egy hét.
2: Fordítsd kérlek, aki nem érteni, nem magamra célzok. Mi az az Instagram highlight? Szóval nem értem a mondat első
5: Instagramon
2: felét.
5: Összefoglalónak hívják.
2: Köszönöm. Igen.
5: És abba így be tud rakni magadról képeket.
0: Amiket az archivált történeteidet, amik amiket kirakod. És értem. Akkor azokat tudod ilyen gyűjteményekbe berakni.
2: Értem, köszi. Neked volt ilyen kínos, hogy valaki mondjuk udvarolna neked emese, de neked ő annyira, hogy nem. Hát, hogy akkor mit csinál?
3: Ja, csak én
5: igen. Akkor jegyzetelek, hogy tanuljak már.
2: De várjál, nem az ilyen arab, nem tudom, 50-es férfiakra gondolok, akinek már amúgy három felesége van, mert hogy ilyenek is betalálnak téged, hanem ami tényleg ilyen...
0: Persze. 15 éves koromban megkérte a kezemet valami pakisztáni srác, úgyhogy, vagy srác 30 pluszos volt akkor, de úgyhogy igen, amikor szőke vagy, akkor...
3: Igen.
0: Igen, az igen, ilyen férfiak megtalálnak, de fehér emberek is próbálkoztam.
2: Fehérek, igen, magyarok.
3: És személyesen is amúgy? Vagy az
0: hát nekem többször
3: formában?
0: Is előfordult, hogy fiú haverjaim így több év barátság után egyszer csak, hát volt egy haverom, aki ledobta rám a bombát, hogy ő szerelmes belém, így mindenféle előzetes bevezetés nélkül, úgyhogy egy randira se hívott el, meg semmi, hanem egyszer csak így vallomást tett, és akkor nagyon kínos volt.
2: De neked fel se tűnt addig, hogy ő esetleg
0: hát sejtettem, de így próbáltam így félre söpörni, mert egyébként mint haverok tényleg tök jól el voltunk, de mondjuk ez egy régi sztori, és akkor annyira kínos volt már közben, mint embert, nagyon kedveltem, de egyszerűen nagyon nem illettünk össze, és ez a hogy utasítsam vissza,
2: hát
0: úgyhogy ne tépjem ki a szívét.
2: Ez nehéz.
0: Háromszor kellett visszautasítanom ráadásul, mert kétszer is szerelmet vallott, és mindkét, hát ugye kétszer, mind a kétszer személyesen, és akkor ilyen nagyon gyengét próbáltam lenni, hogy ezért ne tépjem ki a szívét, de utána meg nem értette az üzenetet, mert még mindig úgy gondolt, hogy van nálam esély, és akkor utána meg már írásban kellett neki egy ilyen hosszú üzenetet írtam, mert ez már amúgy a Covid alatt volt, hogy figyelj, én mint barát nagyon kedvellek, de nem, tehát hogy igen, a tipikus szöveg, de itt amúgy tényleg erről volt
5: de
0: szó,
5: nem,
0: hogy haverok voltunk, és
5: nem esik jobban, hogyha letéped a raktapaszt. És akkor utána tényleg haverok maradhattok, mert...
0: Amúgy utána azok maradtunk nagyon sokáig. Igen, igen. Azóta neki lett barátnője, meg jó, hát most már azóta eltávolodtunk, mert ez még ugye gimis sztori volt, de egyébként nagyon sokáig utána jóban voltunk, úgyhogy...
3: Akkor ez egész jól sült el.
0: Igen, igen. Megértette szerencsére, meg aztán rájött, hogy igazán
2: harmadszor, igen.
0: Harmadjára, igen.
2: Jó, hát de legalább kitartó volt. Egyébként ez is tényleg olyan kínos tud lenni, amikor szegény azt hiszi, hogy... Mert ugye azt tudjuk, hogy egy női nem, az sokszor jelenthet igent, és akkor ember és férfi legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy most ez melyik nem.
0: Hát nálam a nem, az mindig nemet jelent, úgyhogy én elég határozottan megmondom valakinek, hogy nem.
2: Igen, én egyébként nem feltétlenül ilyen voltam még az én koromban, igen, hanem hogy úgy kicsit úgy kellettem egyébként magam, vagy hogy mondjam, már nem úgy, hanem
5: a
2: hogy...
5: A pasi faló.
3: Nekem volt egyébként olyan ismerősöm, akik úgy jött, vagy ismerőseim, akik még annak idején úgy jöttek össze, hogy ott a lány így a fiú nyakára járt, és addig-addig...
2: Jaj!
3: Benni állom, csajszia! Előbb-utóbb, hogy végül is, tehát igazából azt hiszem azóta is együtt vannak, mert már annyira nem tartjuk a kapcsolatot, de úgy jöttek össze, hogy ott a lány nagyon nyomult. Ez nyilván fordítva is biztos, hogy működik, de hogy nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, egyébként mondom, azt hiszem azóta is együtt vannak, tehát hogy mégiscsak működött.
2: Hát igen,
3: ez
2: csak
3: egy
2: a hogy.
3: Fura dolog azért, ez a hogy. Tehát, igen, hogy igen, ott hanem az mégsem volt annyira határozott valószínűleg, mert előbb-utóbb a srác így beadta a derekát.
0: Uh-huh. Szerintem a fiúkat könnyebb meggyőzni ilyen szempontból.
5: Nem vagyunk könnyen kaphatóak.
2: Na jó, hát nem mondom, hogy megfejtettük ezt a gordiuszi csomót, nem sikerült annyira, de ez így van rendjén, hogy a nők meg a férfiak valahogy mindig így a két pólus, és hogy valahogy nem baj az, hogy nem mindig van közös nevező. Nekem így ez a véleményem erről. Hát köszi, hogy behoztátok ezt a témát, meg ilyen fiatalos lendületet hoztatok,
3: igen,
2: ide.
3: Igen, abszolút.
2: Ide a vénasszonyok közé.
0: Jaj, maradjatok már.
2: Jó, csak a magam nevében beszéltem.
3: Hát egykorúak vagyunk kávé.
2: Ja, akkor bocsi.
3: Ilyen.
2: Köszönjük szépen Benninek, gyakornokunknak és Flanekemesének, korábbi gyakornokunknak, kolléganőnknek.
6: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság, rugalmasság.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premium is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Folytatódik a változékony esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat is. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok felfüggesszék a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanak a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak. Az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Ma van a Hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat.
8: Időjárás.
9: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már egyre több felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Itt élünk.
2: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
8: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
2: FM 107.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 35 év. 3,5 évtized, amely alatt generációk nőttek fel, változott a világ, de vannak értékek, amelyek továbbra is összekötnek egy közösséget. Az Itt élünk mai adásában a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének jubileumi történetét járjuk körül. Megnézzük, hogyan indult el 1991-ben néhány helyi fiatal kezdeményezéséből ez a közösség, hogyan vált az évtizedek során a német nemzetiségi kultúra és a sváb hagyományok egyik fontos őrzőjévé, és hogyan adja tovább mindezt ma már több generáció számára. Scheffer Ildikóval, az egyesület elnökével a kezdetekről, a közösség fejlődéséről, a néptánc szerepéről, és arról is beszélgetünk, mit jelent 35 éven keresztül egy hagyományt életben tartani. Winkler Andreával, az egyesület alelnökével pedig már a jelenre és a jubileumra koncentrálunk, szó lesz a nyáron kezdődött felkészülésről, az október 16-a és 17-i gálaműsorról, a zenekarokkal való közös munkáról, és természetesen arról is, hogy hogyan készül a közösség a nagy ünnepre. Tartsatok velünk, a zene után már is kezdjük a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete idén 35 éves jubileumát ünnepli. Az 1991-ben helyi fiatalok által alapított közösség azóta generációk számára jelentette a német nemzetiségi kultúra, a sváb hagyományok és természetesen a néptánc továbbadásának egyik fontos helyszínét. De hogy hogyan indult annak idején ez a történet, és hogyan jutottak el az első próbáktól a mai közösségig, erről beszélgetek elsőként Schaffer Ildikóval, az Egyesület elnökével. Ahogy említettem, ugye egy picit tegyünk egy időutazást 1991-be, nem biztos, hogy te pont erre az évszámra vissza tudsz emlékezni, tehát ezt is megtudjuk majd, hogy miért nem feltétlenül, de kezdjük akkor onnan, hogy te hogyan emlékszel így a kezdeti évekre, amikor te belecsöppentél ebbe az egészbe.
3: Én tulajdonképpen Karika Ágnesnek a meghívására érkeztem ide Taksonyba, aki tájékoztatott arról, hogy itt van egy egyesület, akik táncolnak. Akkoriban Firnigli Erika, egy sziget újfalusi tánctanárnő volt az egyesületnek a tánctanára, és egyébként az alapítója az egyesületnek, Veres Attila, akit idén majd a jubileumunkor tiszteletbeli elnökké is szeretnénk avatni, hiszen neki köszönhetjük tulajdonképpen azt, hogy ma ennyien, közel 300-an ápoljuk itt a német nemzetiség tánchagyományokat. Én tulajdonképpen az egyesület alapítása után érkeztem meghívásra. Gondoltam, hogy megpróbálom, hiszen akkor még nagyon fiatal voltam, még éppen 21 éves, úgyhogy éppen a főiskola utolsó évét koptattam a Budai Tanítóképző Főiskolában. Szigetszentmártoni táncegyüttesben táncoltam, és nagyon hálás vagyok Nagy Lászlóné Editnek, aki az én tanárnőm volt, akitől szinte mindent megtanultam, a nagyon-nagyon sok német nemzetiségi néptáncot, amit át tudtam itt adni a Taksonyi együttesnek.
2: Egyébként ugye, ahogy említetted, te nem Taksonyban, hanem Szigetcsépen nőttél fel. Hogyan kerültél Taksony közösségébe effektív, és hogyan jött egyébként annak az ötlete, hogy te így elnökként vidd tovább ezt az egészet? Neked fontos volt már akkor így 20 évesen, ahogy említetted, a hagyományőrzés is, mint olyan?
3: Igen, a hagyományőrzés az nagyon fontos volt, hiszen Szigetcsépen, ahol én fölnőttem, ott abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ott párhuzamosan a szerb-horvát és a német nemzetiség is együtt élt, úgyhogy mind a kettő hagyományba egy kicsit bele tudtam kóstolni, és mindegyiket nagyon-nagyon megszerettem, meg a néptáncot is, mindezáltal ugye akkor is rengeteg szüreti rendezvény volt, május 1-ék, ahol azért a táncosokkal óhatatlanul találkozott az ember, és mindig csodálattal néztem a fellépőket, meg a táncos ruhákat. Aztán Szigetszentmártonban kezdtem meg a néptáncolást, és igazából egy baráti társaság hívott engem ide Taksonyba, mert kerestek éppen tánctanárt, úgyhogy így kerültem ide.
2: És ez a végszó legyen egy kezdet, hogy tánctanárt kerestek, ahogy említetted. Belecsöppentél, azt gondolom, hogy mindennek a közepébe, úgyhogy egy picit beszéljünk erről, mint táncoktatásról, hogy neked mit jelentett ez, illetve hát aztán kitérhetünk majd arra is, hogy most manapság ez mit jelent ennyi év távlatában számodra.
3: Hát igen, az elején tulajdonképpen, amiket én tanultam Mártonban, azokat a német nemzetiségi néptáncokat hoztam át ide Taksonyba. Ezek különben Vencő József és Manninger Miklós, két nagyon neves német nemzeti koreográfus a koreográfiai, és az ő érdemei elévülhetetlenek, hiszen ők tényleg nagyon sok egyesületnek biztosították, illetve nagyon sok táncegyüttesnek azt a lehetőséget, hogy az ő táncaikat táncolhassák. Aztán később, amikor már kicsit idősebb lettem, akkor már saját koreográfiákon is mertem gondolkodni, de igazából még itt a Taksonyi együttesnek egy nagyon nagy lehetősége volt, hogy Briber Jánost, a Budapesti Táncművészeti Egyetemnek az adjunktusát sikerült megkeresni, aki szintén egyébként német nemzetiségi származás, ugye a nevéből is halljuk talán. Ő egyébként a Magyar Állami Népi Együttesben is táncolt, és az ő szakmai segítségével tudott az egyesületünk azt hiszem egy minőségi munkát itt végezni. Ő szerencsére nagyon sok magyar néptáncot is tanított nekünk, hiszen a külföldi fellépések alkalmával azért az is fontos volt számunkra, hogy nem csak a német nemzetiségi kultúrát tudjuk megmutatni, hanem magyarországi néptáncokat, és amit azért nagyon nagy örömmel fogadtak mindig külföldön. Másodszorban ez a táncosoknak a technikai tudását is sokkal jobban csiszolta, ugye azért a német nemzetiségi táncok jóval egyszerűbbek. ennél. Talán mondjuk az is a koreográfiáknak a nehézsége, hogy sokkal több elem és sokkal több lépés áll a rendelkezésünkre, és ugye abból mégis kell egy látványos dolgot létrehozni, mint a magyar néptáncok, amik motivumaikban sokkal gazdagabbak, tehát abból bizonyos szempontból egyszerűbb, de bizonyos szempontból meg nehezebb, hiszen sokkal nagyobb tudást igényelnek, tánctudást.
2: Ezt olvastam is a honlapotokon, hogy egyébként nagyon sok külföldi országban megfordultatok, akár közelebb, akár távolabb is nézhetjük mindezt. Ezek milyen élményeket hoztak véleményed szerint az ott táncolóknak, illetve milyen mást tudtak mondjuk ott tanulni, akár a közönség részéről, vagy a visszajelzések, visszacsatolások kapcsán?
3: Nagyon sok hatása volt az egyesületre nézve, egyrészt, hogy a közösséggé válás, ugye egy ilyen buszos utazás, egy világlátás, az nagyon tudta formálni, tehát ott azért nagyon komoly barátságok szövődtek. A másik fontos dolog az az volt, hogy ugye mivel német nemzetiségi együttes vagyunk, azért ha német nyelvterületen voltunk, akkor a német nyelvtudása a fiataloknak szintén fejlődött, ahol sokszor családoknál tudtunk lakni, akár ebből nagyon jó családi baráti kapcsolatok alakultak ki, amelyek akár máig is tartanak, éppen a jubileumunkon lesznek is olyan vendégek, akik ilyen partner kapcsolatokból keresnek meg újra bennünket. Úgyhogy a nyelvtudás szempontjából, hát a kultúra, ezt hadd ne soroljam, hogy kultúra, világlátás, ami lehet, hogy nagyon sok táncos számára nem volt elérhető, ugye, ha egy hátrányosabb helyzetű családban élt tulajdonképpen, mert korábban ezeket az utakat szinte ingyen, vagy minimális befizetéssel, nyilván azért valamennyit kellett fizetni a táncosoknak, de itt a szállás, étkezés és a programok azok nagyjából ingyen álltak a gyerekek rendelkezésére, úgyhogy ez különösen egy jó érzés volt, hogy ilyen nagy dolgot tudtunk nyújtani a gyerekeknek, meg hogy ebből azért egy ilyen rendszeres kapcsolat alakult, hogy visszajöttek hozzánk ezek a kár zenekarnál jártunk, aztán később ezekből partner kapcsolatok

0: már a Bácskában, Bánátban, de ők nagy örömmel látogatják itt a tájházakat, vagy szerveztünk nekik olyan programot, hogy rétes sütés volt, és akkor ugye húzhatták a rétest, bejárhatták a tájházat, kicsit a Kis-Dunán sárkányhajózhattak, tehát ilyen fiatalok közt nagyon jó kapcsolatok épültek ki, és aztán szerencsére a taksonyiak is eljutottak Amerikába, egy körutat tettek, ahol ezeket a csoportokat, együtteseket keresték föl, ahol német származású néptáncosok élnek Amerikában.
1: Maradjatok velünk a következő részben is, hamarosan jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az előző részben egészen a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének megalakulásáig tekintettünk vissza, és arról is beszéltünk, hogy hogyan lett Schaffer Ildikóból az egyesület tánctanárából, később elnök. Ildikó, említetted már, hogy ugye 35. jubileumotokat ünneplitek majd, azonban dátumot nem mondtunk még, ez most lesz hamarosan, majd október 17-én. Konkrét részletekről még nem beszélgetünk, de egy picit úgy körvonalazódik most már, hogy majd mi várható. Természetesen a következő részben ennek is minden részletét ki fogjuk tárgyalni, de akkor egy picit folytassuk még ott, hogy azért ugye nagyon átívelő volt, és sok mindent megéltél ez alatt a jó néhány év alatt, amíg ugye te gyakorlatilag elnök lettél, tánctanár voltál, mindent is láttál, külföldön jártatok, nagyon sok mindent elmeséltél. Beszéljünk még arról, hogy mit gondolsz, mennyire lehet még mindig invitálni a fiatalokat, hogy mint hagyományőrzés, az a mai napig ugyanúgy nagyon fontos, de lehet, hogy talán egy picit kevésbé nyitnak erre a gyerekek, és ugye hát azt is említetted, hogy rengeteg pozitívuma van, például annak is, hogyha egy ilyen külföldi útra elmentek, nem csak a hagyományőrzés, hanem akár a nyelvtanulás is.
3: Igen, hát azért láthatólag ma már nehezebb a fiatalokat megnyerni ennek a fajta népi kultúrának, és talán a hagyományok ápolása is ugye egy picit kezd kikopni. Talán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt az iskola egy német nemzetiségi iskola, ahol van egy ilyen tantárgyunk, hogy hon és népismeret, vagyis itt ugye bár nálunk nemzetiségi népismeret, ahol azért ezekről a hagyományokról szó esik. Bár azt ugye furcsa megélni, hogy amikor én elkezdtem, ezek a hagyományok mind élőek voltak, tehát ugye a hatalmas esküvők, a bálok, ezek most már mind ilyen nagyon nagy szervezéssel járó megmozdulások, de azért igyekszünk az iskolába is becsempészni például mondjuk a májusfa állításnak a hagyománya, amely magyar területeken is ugye teljesen ismert szokás, de hogy ott is egy picit néptánccal vagy táncházzal ismerkedhessenek meg a gyerekek, és egy picit így becsábítani őket a

0: kultúrház falai közé, és megnyerni őket a néptáncnak. Hát, hogy mennyiben vagyunk sikeresek, a létszámunk az szerencsére elég jó, a kicsiket illetően. A fiataloknál általán azért vagyunk nehezebb helyzetben, hogy Budapestre járnak középiskolába, és ott már nagyon soká érnek haza délután, tehát ott már mindig egy kicsit nehezebb. Ez a dolog, hogy meg is tartsuk őket aztán nagyobb korukban a néptáncnak, de minden esetre az egy nagyon nagy öröm, hogyha akár abba is hagyták az aktív néptáncolást, azért a bálokban gyakran találkozunk egymással, és ott nem probléma erre a hagyományos svábzenére felállni és táncolni.
1: Ahogy említettem, október 17-e a dátum, de még mielőtt bármilyen részletet elárulunk, mesélj nekünk arról, hogy te magad hogyan állsz ehhez az eseményhez. Hogyha így összességében nézzük, akkor te mit gondolsz erről az elmúlt 35 évről?
0: Tulajdonképpen azt tudom elmondani, hogy egyrészt nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan tanítványaim voltak, vagy lettek, akik aztán nem hagyták abba a néptáncot, és mellém álltak, mert ezt egyedül szerintem szinte lehetetlen lett volna végigvinni. Úgyhogy nagyjából a volt tanítványaimból áll az egyesületnek az elnöksége, ezen kívül még egy nagyon tehetséges tánctanárunk van, aki egy édesanyja, tehát ő a gyermekét hozta hozzánk néptáncolni, és őt úgy nyertük meg az egyesületnek. Mi mindannyian ezt nem főállásban tesszük, ugye, hanem mindenkinek van egy rendes állása, és ezt úgy másodállásként, meg hát családanyaság mellett, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok áldozatot kíván azoktól, akik itt a néptáncot oktatják. Nagyon próbálunk figyelni arra, hogy ez ne kerüljön sok pénzbe az itt élő családoknak, tehát ahol például 3 gyerek van, ott is adunk kedvezményt, igyekszünk a tagdíjunkat tényleg minimalizálni, külön a ruhát nem kell a gyerekeknek fizetni, hanem ez a tagdíjnak a költségében benne van. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha a környező szabadidős tevékenységekkel összevetem, akkor szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az önkormányzat is, a mindenkori önkormányzat, tényleg akármelyik polgármester volt itt a faluban, azért mindenki támogatta ezt a fajta tevékenységet, és biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, mert azért voltak nehezebb idők is. A Covid volt még, amelyik egy nagyon nehéz időszak volt, de örülünk neki, mert tulajdonképpen töretlenül utána vissza tudtak állni a csoportjaink.
1: És én zárójelben el is mondok akkor egy kulisszatitkot, ezt interjún kívül beszéltük, hogy Finkler Andrea, akivel folytatjuk a beszélgetést, a te kezeid által nőtte ki magát, egyrészt alelnökké, másrészt pedig tánctanárra, úgyhogy maradjatok velünk, mert hozzuk a részleteket az október 17-i jubileumi rendezvényről.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Az első két részben Seffer Ildikóval a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének 35 éves történetét jártuk végig, a kezdetektől gyakorlatilag a mai 2026-os évekig. Azonban ugye nem árultunk el még részleteket az október 17-éről, sőt nem csak az október 17-éről, hanem az október 16-áról sem, mert hogy két napos rendezvénnyel készültök most a 35 éves jubileum megünneplésére, erről pedig Winkler Andreával, ahogy azt az előző részben is említettem nektek, az Egyesület alelnökével, tánctanárral beszélgetünk. Úgyhogy Andrea, kérlek, akkor vegyük egy picit végig ezt a két napot, hogy milyen programokkal készültetek, ha jól gondolom, nagyon sok ember áll le mögött, és már ugye ezt is elárultad interjún kívül, hogy már most izgulsz így október elején, de hát ugye most már néhány nap, már hetek sincsenek, és hamarosan megrendezitek ugye ezt a két napos jubileumi rendezvényt. Most hogyan készültetek, hogyan álltok jelenleg?
3: Hú, hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen jól állunk, de gyakorlatilag rengeteg munka van még a rendezvénynek a kezdéséig. Rengeteg próba áll mögöttünk, akár a zenekarokkal, akár csak ugye a tanárokkal, és hát borzasztóan készülünk, már most előre izgulunk, de reménykedünk, hogy biztosan minden rendben lesz, és úgy lesz, ahogy mi azt elképzeltük.
2: Milyen programokkal készültetek? Akkor szerintem vegyük külön ezt a két napot, ugye, akkor kezdjük a 16-a péntekkel, hogy ott kiket vártok, milyen programok lesznek, hány órakor kezdődik minden egyéb részlet?
3: Kétnapos lesz a rendezvény, a pénteki napon a jelenlegi aktív tánccsoportok fognak fellépni, ez 7 csoport, egészen óvodáskortól, tehát a 4 éves korosztálytól egészen az ifjúsági 25-28 éves korosztályig fog történni, és akkor ott az egész évben tanult táncokat fogják majd előadni a gyermekek.
2: Ez egyébként zárt körül lesz, vagy erre hogy készültök? Mert hogy most már így elárulom akkor előzetesen, hogy ugye október 17-ére már nem lehet jegyeket kapni, mert telt ház van abszolút, de a 16-a az bármiben más, mondjuk, tehát hogy oda vártok akár még embereket, vagy már oda is teljesen telt ház minden.
3: Hát mivel ugye az egyesületnek a jelenlegi aktív tagjai, az közel 200 gyermek, tehát hogyha az ő családtagjaik eljönnek ezekre a rendezvényekre, és megnézik, akkor is kicsi a tornaterem. Sajnos, úgyhogy reménykedünk, hogy egyszer csak majd lesz egy olyan helyiség Taksonyban, ahol nagyon sok emberrel tudjon és meg tudja nézni, de tulajdonképpen a családtagok kiteszik a nézőközönséget.
2: És akkor térjünk is át az október 17-ére, bár újakat már ugye nem tudtok fogadni, kapacitás hiány miatt, ahogy ezt ugye említettük, de beszéljünk a konkrét programról, hogy akiknek van jegye és ott tud lenni, mire számíthatnak?
3: Hát igen, ez is egy nagyon nagy munka. Már igazából tavasszal, nyár elején elkezdtük ennek a műsornak az összeállítását, az egésznek, hogy hogyan is nézzen ki. Ugye több tanárral együtt beszéltük, tettük össze az egész műsornak az apropóját, és a témánk a sváb esküvő lesz, tehát ugye itt is a különböző korosztályból, és ezen a napon pedig az alapító tagok, illetve az azóta táncolt fiatalok, most már lassan középkorosztálynak mondható, férfiak és nők is részt fognak venni benne, illetve most már abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenkinek szinte van saját gyermeke, és akkor egy ilyen családi tánc is lesz benne, ahol saját gyermekeinkkel táncolhatunk majd.
2: Jó, ez nagyon izgalmasan hangzik. És készültök valami vendégfogadással, vagy bármi étel lesz-e, ital, azzal, hogy készüljenek azok, akik érkeznek, kell-e magukkal hozni bármit, vagy csak úgy hozzák saját magukat, a gyermekeiket, és érezzék jól magukat?
3: Hát hozzák a gyermekeiket, és érezzék jól magukat, de természetesen szokott ilyenkor büfé lenni, illetve a két fenyő vendéglő fogja a vendéglátást biztosítani. És nagy örömünkre 3 zenekar is összeállt a mi kedvünkért, Kaszás Sándor vezetésével, és ők fogják kísérni a táncos műsort. Ők a Heimatklang zenekar, a Taxerspatzen és a Donau Musikanten, akiknek külön köszönjük, hogy ebben ők részt vesznek és segítenek nekünk.
2: Maradjatok velünk az utolsó részben, és a zene után jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete 35. jubileumát ünnepli, ahogy ugye megtudtuk gyakorlatilag október 16-án és 17-én is. Hát aki lecsúszott, az sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valóban lecsúszott, mert hogy teltházas az október 17-i esemény. Ezt Winkler Andreától tudtuk meg, az egyesület alelnökétől, és most folytatjuk is beszélgetésünket. Kiveséztünk azt gondolom mindent erről a két napról, hogy mi várható. Tekintsünk egy picit még előre. 35 év az azt gondolom, hogy emberi életben is rengeteg év, nemhogy egy egyesület életében, amik történtek, rengeteg mindenen keresztül mentetek, nagyon sok pozitív élményt gyűjtöttetek, de hát azért még közel sincs vége ennek, és azt gondolom, hogy szeretnétek is folytatni a jövőben. Milyen tervekkel indultok el így a jövőt illetően?
3: Szeretnénk mindenféleképp folytatni, sőt, egyre több gyermeket befogadni az egyesület keretein belül. Most novembertől is fog indulni egy óvodás korosztálynak tánccsoport. Ugye mindig könnyebb a kisebbeket, mert ahogy nőnek a gyerekek, ugye kikerülnek középiskolába, gimnáziumba, onnantól kezdve pedig nagyon nehéz. Hát nekik is egyeztetni ugye az iskolai egyéb programokkal, vagy akár az órákkal, hogy későn érnek, az ugye közben játszik a közlekedés, de próbáljuk, tehát vannak, akik visszajönnek gimnázium után akár, vagy hogyha úgy tudják alakítani a programot, akkor szívesen látunk mindenkit.
2: Még néhány résztel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy elnök asszony elárulta nekem, hogy gyakorlatilag ugye általa jöttél te ide, általa lettél itt tánctanár, úgyhogy egy picit térjünk ki arra is, hogy számodra mit jelent ez a 35 év, hogy te egészen pontosan mikor is kerültél ide, hogyan indult a te pályafutásod itt, milyen élményekkel gazdagodtál, és hogy érzed magad most jelenleg?
3: Nem a legelején, 1991-ben, hanem én 94-ben csatlakoztam, és igazából úgy, hogy a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskolának a testvértelepülése Hemfenfeld beutazott ugye csoport, akinek a tagja lehettem, és ott is kellett műsort adni, és akkor beválasztottak, vagy lehetőségem nyílt, hogy én is felléphessek, és annyira megkedveltem, hogy itt ragadtam azóta is. Aztán aktív táncos lettem, és amikor ugye az én korosztályom is már egy picikét szétbomlott, akkor utána Ildikónak köszönhetően végül itt maradtam tánctanárként, és csoportokat viszek én is most már évek óta.
2: Neked esetleg a gyermeked vagy gyermekeid itt táncolnak? Be tudtad őket vonni ebbe a közösségbe?
3: Igen, három gyermekem van, mind a három itt táncol, egész pici koruk óta. Talán a lányom, aki most már 18 éves elmúlt, hát olyan 2,5 éves volt, amikor vittem magammal próbára. Muszáj volt neki.
2: Taksonyi közösség vagytok, de azért a térség településeiről is vártok bárkit, aki szeretne csatlakozni hozzátok, mint sváb hagyományőrzés, mint néptánc, mint kultúra, bármi egyéb. Mit mondanál azoknak, akik mondjuk még nem csatlakoztak, de akár érdeklődnek, vagy a szülők elgondolkodnak így a beszélgetés hallatán, hogy lehet, hogy levinné a gyermekét, de hogy vajon tetszene neki, hogy mit mondanál te mondjuk szülőként, mit láttál a gyermekeiden, mikor levitted őket az első ilyen alkalmakra?
3: Hát ők ugye ebbe születtek bele, tehát láttak engem, hogy mit csinálok. Ugye az összes rendezvényen szinte ott voltunk, ott vagyunk, jelenleg is, mindig jöttek velem, és hát ez így jött nekik is. De én azt gondolom, hogy minden csoportban van olyan, aki másik településről jár ide, tehát akár azért, mert ott voltunk, akár Soroksár, Dunaharaszti, Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Bugyi, és ezáltal szerencsére onnan is vannak gyerekek és tagjaink.
2: Mit látsz a különböző korosztályokon? Azért, ha jól gondolom, van különbség köztük, hogy mondjuk kit éppen mi érdekel jobban, vagy mi hajtja egy ilyen órán, amikor mondjuk lemegy, akár hogy csak jól érezze magát, vagy hogy valóban mondjuk tanuljon valami újat, vagy készül már arra, hogy egy előadás, amit anyának, apának meg tudok mutatni. Mit látsz, hogyha így megnézed, akár mondjuk egy ilyen kisebb korosztályt, a 4-5-6-7 éveseket, vagy mondjuk azok, akik már ilyen 10 évesek?
3: Hát azt gondolom, hogy ugye a korosztályoknak mindegyiknek megvan a maga szépsége, a kicsik ugye, hát barátnőm, ez meg az, és akkor, hogy ő is jöhet-e, csatlakoznak, és úgy egyre nagyobb kedvel jönnek, hogyha ugye van ismeretség akár az osztályból, akár az óvodai csoportból. Ugye a nagyobbak, ők már jobban összebandáznak, hogyha mondhatom így, és akkor ők így húzzák egymást. Akikkel egy picit bajba vagyunk, ők a fiúk, mert bár így is én azt gondolom, hogy nagyon sok fiú jár, de hát a foci azért sokszor közbe jár itt is, mint ahogy szerintem a többi településen is, úgyhogy így egy picit meg vagyunk lőve, de azt gondolom, hogy ez még mindig nálunk nagyon-nagyon jól működik.
2: Tehát, ha jól gondolom, folyamatosan várjátok az újakat, a jelentkezőket. Említettük, hogy 35. jubileum, és ezt október 16-án, 17-én ünneplitek majd meg. Hely az már nincsen, ezért beszéljünk arról, hogy terveztek-e még olyan eseményt vagy eseményeket, amiről nem tudnak mondjuk lemaradni, ha időben értesülnek az érdeklődők, hallgatók, és Tudunk-e már konkrét dátumot mondani hozzá?
3: Igen, nekünk minden évben van, ugye nem mindenki tud ugyanannyi fellépésen részt venni, nyilván az ifjúsági csoport több fellépésen vesz részt, akár a környékben, akár egy kicsit távolabb, de minden évben megrendezzük évvégén úgymond egy ilyen záró műsorként a Táncfest rendezvényünket, ami 27-ben, május 28-án lesz majd, ahova nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki esetleg most lemarad majd. Aki esetleg most a 16-17-i rendezvényről lemaradt, ők ugye a májusi Táncfest rendezvényünkön ugyanúgy meg tudják nézni majd a műsort, illetve újabb koreográfiákat is megtekinthettek majd, és a műsorok után pedig, ahogy eddig is lenni szokott, bál következik majd, és akkor ott együtt ünnepelhetjük az évet.
2: Mindegyik eseményhez nagyon jó hangulatot kívánunk nektek, úgyhogy aki esetleg lemaradt volna erről az október 16-17-éről, még bőven lesz lehetőség bepótolni, és gyakorlatilag egy kicsit a 35. jubileumon mégis mindenki ott lehet, és természetesen ne felejtsétek el, az Egyesület Facebook oldalán és honlapján folyamatosan lehet tájékozódni a legfrissebb információkról. Köszönöm, hogy velem voltatok.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: 35 év története nem csupán évszámokból és sikerekből áll. Emberek, találkozások, próbák, fellépések, közös élmények és legfőképpen egy olyan közösség munkája van mögötte, amely generációról generációra továbbadja a sváb hagyományokat és a német nemzetiségi kultúrát. A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének történetében talán éppen ez a legfontosabb. Miközben változnak a táncosok, a koreográfiák és az időszakok, a közösség iránti elkötelezettség továbbra is megmarad. Seffer Ildikóval, az Egyesület elnökével és Winkler Andreával, alelnökkel ennek a 35 évnek a fontosabb állomásait, emlékeit és terveit ismerhettük meg, és azt is láthattuk, mennyi munka áll egy-egy fellépés vagy jubileumi műsor mögött. A 35. évforduló természetesen nem lezárás, hanem egy újabb fontos állomás. A tánc, a zene és a hagyomány pedig továbbra is összekötheti azokat, akik ma tagjai az Egyesületnek, és azokat is, akik a következő években csatlakoznak majd hozzájuk. Gratulálunk a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének a 35. évfordulóhoz, és kívánjuk, hogy a következő évtizedekben is ugyanilyen sok fiatal találja meg a közösséget, az örömöt és a hagyományt a táncban. A teljes beszélgetés visszahallgatható a lakihegyradio.hu oldalon. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanekkor találkozunk. Köszönöm a figyelmeteket, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Engedj a csábításnak!
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand!
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Futóversenyt rendeznek Budapesten. Marad a változékony idő estétől több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választás előtt. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Évvégéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét, a kormány jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a változékony idő, többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: ünnepben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zrinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsy-Zrinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca továbbra is Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zrinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zrinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út és járda fenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út és járda karbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szent Miklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
7: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
6: Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polisz.hu e-mail címen. Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pesterzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Vágy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházása háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések a cég kiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomoz indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt hétvégére lezárják a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, sineket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítás és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet is. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 ember súlyosan megsérült. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén.
6: Időjárás.
7: Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Star Portré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
6: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van, így van. Lehet, fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy valaki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva,
1: hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betűtisztán? Hát énekelni tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorosába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor utána is mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondod.
1: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon miközben. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát ő a maga módja mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
2: hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát egy nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerülésről megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor kell túl mély, meg túl okos lenni.
1: Nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
0: Igen, csak veszélyes játék, na? Hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény emberként.
1: A Bibliából,
0: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy. Bátorít. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Szigetszentmiklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Perticsné Kácsor Andrea mind a 4 településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Szigetszentmiklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Perticsné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
8: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
7: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Szigetszentmiklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Szigetszentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építépítés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a Művelődési Ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Star Portré.
11: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
10: Minden héten
11: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, igen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütő, hangszeres barátomnak is mondhatom. Ő volt az egyik azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor.
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
2: Persze, kimondottan jó.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok... Jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaikban, apukámnak, anyukám szemében, meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat, hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy van, akinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. És jött a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak, és akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel, és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Új, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
9: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
10: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
9: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
10: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
9: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
10: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
9: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
11: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
12: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Jelentősen emelkedtek a környezetvédelmi bírságok, ma van a szervadományozás világnapja. Folytatódik a változékony idő sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csaknem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derült ki a Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormányhatározattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NVVH-t, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére. Augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi sem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Ma van a szervátültetés világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrend elkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM sportközpontban a transzplantáció területén dolgozó orvosokkal, szervátültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. Este pedig fáklyás séta indul a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök terére.
12: Időjárás.
13: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Máshol újból kisüt a nap.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
12: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
12: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.

0: Esik kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több Sziget-Szent Miklósi oktatási intézmény is megújult idén nyáron. A megszokottak szerint ezen a nyáron is a szünidőre időzítette az Aries Nonprofit Kft. A bölcsőikben és óvodákban szükséges felújítási munkálatokat. Csáki Bernadetta, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónak elmondta, valamennyi tervezett fejlesztést sikeresen elvégeztek. Kiemelte, ennek köszönhetően több Sziget-Szent Miklósi intézményben is megújult környezet fogadta a gyerekeket, akik korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új nevelési évet.
6: Szent Miklós lakótelepen, a mocorgó óvoda melletti bölcsödéről van szó. Ott új tábláskerítést készítettünk a régi helyet. A napraforgó óvodában ott kicseréltük a tetőösszefolyót, valamint az átjáró feletti zsindelyfedés is megújult. A mocorgó óvodában több területen is történt előrelépés, megszépült a régi épületrész orvosi szobája, a korábbi kerítést szintén új tábláskerítés váltotta fel, és az udvar egy részén gumiburkolat került kialakításra.
5: Egészségügyi intézmények is megújultak Sziget-Szent Miklóson. Csáki Bernadett, az Aries Nonprofit Kft. Városgondozási Egység vezetője hozzátette, az oktatási intézmények mellett az egészségügyi terek is megújulhattak, köszönhetően a város idei évi költségvetésének. Kiemelte, a munkálatokat több helyszínen is elvégezték, hangsúlyozta, a fejlesztések a gyermek és felnőtt ellátást biztosító intézményrészeket egyaránt érintették.
6: A lakihegyi orvosi rendelőben egy korszerű fűtésrendszer biztosítja a megfelelő komfortot, tehát egy kazánt cseréltünk. A határút 5 szám alatti fogorvosi rendelőben ott a betegváró burkolatai újultak meg, és itt is egy kazánt cserét hajtottunk végre. A határút 3 szám alatti gyermekorvosi rendelőben részlegesen felújítottuk a gyermekorvosi rendelő betegvizsgáló és öltöző részét, festettünk csempeburkolatot, új csempeburkolatot készítettünk, és megtörtént a két rendelő közös kazánjának a szerelése is.
5: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget-Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
7: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hévszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
4: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpad Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotech csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indotechnek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotech csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat.
5: Időjárás.
6: Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtam, majd estétől már sok felé lehet esős zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajné.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Egy olyan ember életútját mutatom be, aki bebizonyította, hogy szegény körülmények közül is lehet feltörekedni, és hát világhírnévre szert tenni úgy, hogy csodálatos találmányokat adunk a világnak. Persze, ez nem egy általános életút, egy kivételes emberről fogok beszélni, akit úgy hívnak, hogy Michael Faraday. 1791-ben született ő, szeptember 25-én Londonban, egy szegény kovácsmester fiaként. Tanulmányaiban autodidakta módon fejlődött, hiszen csak kevés formális iskolai képzésben részesült. Ugye a mai gyerekeket úgy kell rábeszélni sok esetben, hogy tanuljanak, olvassanak, ott a net, a tanár, a könyv, a minden, és azért megy a szájhúzogatás bizonyos tantárgyak esetében, tisztelet a kivételnek. Michael Faraday pedig éppen hogy kapott iskolai oktatást, de hát olyan szintű tudásvágy volt benne, hogy folyamatosan kutatott és olvasott. Fiatalon egyébként könyvkötő inas volt, munka közben szerzett ismeretei révén fedezette fel azt, hogy ő nagyon-nagyon érdeklődik a tudomány iránt, szóval ez az, ami őt megmozgatja. 1812-ben részt vett egy előadás sorozaton Sir Humphrey Davy vezetésével, és hát ez alapvetően meghatározta az ő pályafutását. Elkezdett egyébként tudósok mellett dolgozni, és az első fontos felfedezései közé tartozik az elektromágneses indukció jelensége, amely alapja lett az elektromos generátorok működésének. Faraday bebizonyította, hogy a mágneses tér képes elektromos áramot létrehozni, ami forradalmasította a fizika és a mérnöki tudományt. Faraday nem csak az elektromágnesességgel, hanem az elektrokémiával is jelentős eredményeket ért el. Ő fedezte fel a benzolt és kidolgozta az elektrolízis törvényeit, amelyek a kémiai elemzés és ipari alkalmazások alapját képezik. Felfedezései közvetlenül vezettek az elektronok és a transzformátorok kifejlesztéséhez. Faraday egyszer azt mondta, nincs olyan titok a természetben, amely ne lenne felfedezhető a kitartó megfigyelés és a gondos kísérletezés révén.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
3: Sokszor előfordul az, hogy az ember egy hirtelen megszédül, nos, állítólag egy furcsa ok is állhat a háttérben a hirtelen szédülés mögött. A szédülés hátterében sok minden állhat, a szédülés többnyire azonban teljesen ártalmatlan jelenség.

A legtöbben nyilván tapasztaltunk már hirtelen, látszólag minden ok nélkül érkező szédülést, néha csak múló pillanatokra jelentkezik, máskor olyan érzés lehet, mintha elájulnánk. De mi is valójában ez a hirtelen, tulajdonképpen súlytalan érzés, miért fordul elő akár naponta többször is? A szédülés érzését többféle ok is kiválthatja, erről beszélt dr. Greg Fanaro. Hozzátette, leginkább akkor fordulhat elő, hogyha adódnak olyan körülmények, amelyek korlátozzák az agy véráramlását, de akár egészen más okok miatt is bekövetkezhet. A szédülés okai közé tartozik a kiszáradás, a túlzott hőhatás, a hosszantartó állás, a túlzott fizikai erőfeszítés, a túl gyors felállás, nálam rendszeresen ez van, guggolásból felállok, a vérnyomásom a padlón marad, a nagyon lassú vagy nagyon gyors szívverés miatt is szédülhetünk, a gyógyszerek által okozott alacsony vérnyomás vagy az autonóm idegrendszer rendellenességei is okozhatnak szédülést. Dr. Fanaro hozzátette, hogy a szívbillentyű betegség, mint az aorta szűkület szédülést is okozhat, de ilyen lehet a szorongás és a hiperventiláció is, és a legsúlyosabb esetben a szédülés szívroham vagy szélütés jele lehet, de csak is más tünetekkel együtt. Nos, a melkasi kellemetlen érzés és a légszomj klasszikus tünetei mellett a szívroham egyik lehetséges, bár talán meglepő jele is a szédülés. De hogy lehetséges ez? A szívroham akkor fordulhat elő, ha a szívizomba vért szállító artériák idővel beszűkülnek a plak felhalmozódása miatt. Ezt az állapotot érelmeszesedésnek nevezik. Az artériák annyira beszűkülhetnek a plak lerakódásoktól, hogy a véráramlás csökken vagy akár le is áll. Ugyanilyen veszélyes állapot, hogy a plak darabok letörnek és az artériákba szorulnak, teljesen elzárva ezzel a véráramlást. Az érintett artériától függően szívrohamot kaphat az ember. A zuhanó véráramlás mind a szívet, mind a többi szervet nyilván kiéhezteti a szükséges oxigéntől, és emiatt jön a szédülés. De a belső fül problémái is okozhatnak egyébként szédülést, nagyon furcsa érzés ez is. Előfordulhat, hogy orvos segítsége nélkül nehezen lehet különbséget tenni a súlytalanság és a szédülés között. A szédülést meg kell különböztetni ettől a hasonló állapottól, amely befolyásolja az egyensúlyt és az az érzésünk közben, hogy az egyén vagy épp a környezete forog, mondta az orvos. Az úgynevezett jóindulatú paroximális helyzeti szédülés az apró kálcium részecskék szabálytalan összetapadásának eredménye a fül mélyén. Általában ezek a részecskék megmondják az agynak, hogy milyen irányba mozgassa a fejed, de ha egyenletlenül oszlanak el, túlzottan stimulálhatják az idegrendszert és elhitetik az aggyal, hogy a fej megmozdult, holott nem. A jó hír, hogy könnyen tudják diagnosztizálni és kezelhető fejgyakorlatok sorozatában. Aztán a cukorbetegség is lehet a szédülés oka. Ha valaki cukorbeteg, fontos, hogy figyelje a szédülés jeleit. Az Országos Diabétesz és Emésztő és Vesebetegségek Intézete szerint ezek a hipoglikémia jellemzői, amikor a vércukorszint túl alacsonyra esik. A hipoglikémia leggyakoribb oka az étkezés kihagyása, az inzulin hibás adagolása és akár a túlzott testmozgás. Ám bizonyos körülmények között bárki tapasztalhat alacsony vércukorszintet, egyes gyógyszerek is kiválthatják ezt, akár csak a túlzott alkoholfogyasztás. Ha a vércukorszint túl alacsonyra esik, az adrenalin szint gyors emelkedése indul meg. Ez viszont számos figyelmeztető jelet válthat ki, beleértve a remegést, izzadást, fejfájást, ingerlékenységet és szédülést. A szakértők szerint a gyógymód gyorsan elfogyasztani egy kis adag magas cukortartalmú italt, például gyümölcslevet, vagy egy darab édességet, esetleg glükóztablettát is be lehet pakolni magunkba. Ez javítja a vércukorszintet és enyhíti a szédülést.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
1: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől ismét elindultak a Young Engineers évközi foglalkozásai Szigetszentmiklóson. A nyári táborokat követően szeptembertől újra több helyszínen is várják a gyerekeket a BRICS Challenge és a Galileo Technik programokkal. Foglalkozásokat tartanak a Fészek Teházóban, a Bíró Lajos Általános Iskolában és a Mozaik Szigeten, emellett új helyszínként várhatóan a Nemzedékek Házában is elindul egy csoport. Popa Rakula, a Young Engineers területi vezetője rádiónknak elmondta, a rendszeres foglalkozások mellett tematikus workshopokat is szerveznek, amelyek során a gyerekek játékos gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthetik kreativitásukat, probléma megoldó képességüket és műszaki gondolkodásukat.
7: Halloween-i workshopot tervezünk, karácsonyi, húsvéti, anyáknapi, Valentine's nap, és ezek általában úgy épülnek, mint az általános foglalkozások, tehát ilyen másfél-két órások, akkor ugyanúgy a gyerekek útmutató alapján építenek valamit, utána még van a játékidejük, tudnak kreatívkodni, és a workshopoknál annyi a különbség, hogy kapnak a végén egy kis meglepetést, amit haza is tudnak vinni, mert ugye ezeket a modelleket nem vihetik haza.
6: Őszi és téli táborokat is szervez a Young Engineers a gyermekek számára. Az őszi tábor október 26-a és 30-a között, a téli minitábor pedig december 21-én és 22-én várja a résztvevőket. A táborokhoz akár egyetlen napra is lehet csatlakozni, így azok is kipróbálhatják a programot, akik egyelőre nem szeretnének több napos táborban részt venni. A gyerekeket motorizált építőkocka modellek, játékok, közös kihívások és élmény alapú feladatok várják. Popa Rakula, a Young Engineers területi vezetője hozzátette, az egész napos program részeként a szervezők szabad foglalkozást, fejlesztő tevékenységeket és étkezést is biztosítanak a táborozóknak.
7: Reggel 8 körül érkeznek a gyerekek, akkor megregeliznek, akkor utána, ugye reggeli után vagy játszóterezünk, vagy építünk, annak függvényében, hogy mennyire van kint meleg, valószínűleg ebéd előtt fogunk menni, amikor melegebb van, és akkor utána van az építés útmutató alapján ebéd, alapvetően 4 étkezést biztosítunk. És akkor ebéd után pedig szabad építés van, tehát ott már kreatívkodhatnak, mert rengeteg nagy a kreativitás a gyermekeknek, tehát erre is szükségük van, és utána pedig szintén szabad játék van.
6: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Meggyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor eszünk banánt, hogy mikor érdemes ehhez a jó kis gyümölcshöz hozzányúlni, hogy bevigyük a táplálkozási láncunkba és szokásainkba. Már is el fogom mondani, hogy egyre többen próbálnak ma már tudatosak lenni azzal kapcsolatban, hogy mit, mennyit, mikor érdemes enni, és hát itt a banánnál is figyelni kell. Ugye a banán nagyon jó ötletnek tűnhet reggel, azonban éjgyomorra fogyasztva az energiaszintünk csökkenését is okozhatja. Magas a cukortartalma, emiatt először úgy érezhetjük, hogy nyilván a banántól energikusabbak lettünk, de ez az energialöket viszonylag gyorsan elmúlik, és egy kis idő múlva újra éhesek és fáradtak leszünk. Ez a gyümölcs tehát erőteljes vércukorszint ingadozást okoz, illetve az irritábilis bélszindrómában szenvedőknél hasmenést is okozhat. Ha mégis szeretnénk a reggelink részévé tenni a banánt, akkor érdemes valamilyen egészséges zsiradékot, például mogyoróvajat is fogyasztani mellé, így lassabban szívódik fel a gyümölcscukor. Nos, ezen kívül vannak még élelmiszerek, amire oda kell figyelni, hogy mikor is esszük. Sokaknak kávéval indul a napjuk, amelyet gyakran éjgyomorra isznak ébredés után, de ez sem jó ötlet. A kutatások megállapították, hogy az étkezések előtti kávéfogyasztással növeljük a szervezet koffein toleranciáját, tehát egyre több koffeinre lesz szükségünk ahhoz, hogy a kívánt energizáló hatást elérjük. Emellett a szervezetünk az ébredés utáni első órában kortizolt termel, és fontos, hogy ezt a természetes folyamatot ne zavarjuk meg a koffeinnel. A húsfélék remek fehérje és B-vitamin források ám könnyen megterhelhetik az emésztőrendszert. Éppen ezért vacsorára nem javasolt vörös húsokat enni, hanem szeretnénk, hogy emésztési problémák zavarják az alvásunkat. Azonban a reggeli órákban felkelés után érdemes kerülni a nehezebb húsféléket szintén, mert hogy az emésztőrendszerünket kímélni kell. A diófélékben sok az egészséges zsiradék, esti ropogtatni valónak azonban nem ideálisak, mert hogy könnyű belőlük sokat enni, nagy mennyiségben pedig nehezen emészthetőek, így megnehezítik az elalvást. Tehát inkább reggelire vagy étkezés között fogyasszuk ezeket. És óvatosan a citrusfélékkel és a hüvelyesekkel is. A citrusfélék nagyon egészségesek, magas a savtartalmuk, emiatt azonban nem ajánlott étkezés közben vagy közvetlenül evés után enni ezekből. Ezek a gyümölcsök ugyanis serkentik a gyomorsav termelését, így gyomor égést okozhatnak, és megakadályozhatják, hogy az étellel bevitt tápanyagok megfelelően felszívódjanak a szervezetben. Az is fontos, hogy a bab és az egyéb hüvelyesek rosttartalma magas. Ez egyrészt egészséges, másrészt viszont puffadást okozhatnak, ha este lefekvés előtt tesszük őket. A zavartalan alvás érdekében tehát érdemes inkább ebédre vagy korai vacsorára fogyasztani ezeket, hogy a szervezetünknek legyen ideje megemészteni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Lusta, mindig éhes, kövér és narancssárga. Na, kiről van szó? Hát természetesen Garfield macskáról, aki 1978-ban született meg Jim Davis képregény sorozatának főhőseként. A karakter első megjelenése 1978. június 19-én volt egy újságban, és hamarosan hatalmas népszerűségre tett szert világszerte. Garfield egy amerikai macska, aki szeret enni, főleg lazányét, utalja a hétfőket és imád aludni. A történetek középpontjában az áll, hogy Garfield hogyan is éli minden napjait a gazdájával, Johnnal és a jó barát kutyájával, Odival. Jim Davis azt akarta, hogy Garfield ne legyen egy tipikus macska, hanem egy olyan figura, akivel sokan tudnak azonosulni. Ezért alkotta meg a lustaság és a humor keverékét. Garfield karakterének alapját Davis saját nagybátyja, macskája adta, aki szintén híres volt lustaságáról. A képregény elsősorban a családi élet és a házi állatok viszonyát mutatja be, humorosan, könnyedén. Garfield első képregény sorozata gyorsan terjedt, és hamarosan megjelentek a Garfield könyvek, a rajzfilmek és a játékok is. A 80-as években a Garfield Show és más animációs sorozatok segítségével tovább növelte népszerűségét. A karakter mindig is az önirónia és a könnyed humor megtestesítője volt, aki egy kicsit lusta, kicsit önző, de szerethető. Garfield nem csak a lazányét szereti, hanem a szundikálást is a legfontosabb elfoglaltságának tartja. A hétfők elleni gyűlölete olyan ikonikus része a karakternek, hogy ez lett az egyik legismertebb motívuma. Nekem volt egy pólóm, egy Garfield pólóm, amire rá volt írva, hogy I hate Monday. A hétfők elleni gyűlölet tehát világhírűvé tette. A gazdi gyakran próbál rendet tartani Garfield körül, de a macska mindig megtalálja a módját, hogy átvegye az irányítást. Az évek során Garfield karaktere sokféle formában is megjelent, színpadi darabokban, mozifilmekben, videójátékokban is. Az egyik legismertebb film a 2004-es Garfield Movie, amely élőszereplős és animációs elemeket vegyít, és Garfield magyar hangja Tilla Tilla volt. A film nagy sikert aratott, így jött is a folytatás. Garfield mindig egyfajta kulturális ikon, aki sokak számára humor, a lustaság megtestesít. A rajongók szeretik, mert őszinte, kicsit rossz csont, de sosem gonosz. Emellett a képregényekben gyakran megjelennek olyan témák, amelyek a hétköznapi élet apró örömeit és bosszúságait mutatják be, ami még emberibbé teszi a macskát. A Garfield képregények továbbra is folyamatosan jelennek meg, és bár Jim Davis már több mint 40 éve dolgozik rajta, a figura mindig friss és szórakoztató maradt. A karakter rengeteg nyelvre, már tulajdonképpen lefordításra került, így a világ szinte minden részén ismerik és szeretik is a lusta macskát. Garfield példája azt is mutatja, hogy egy egyszerű ötlet és egy jól megalkotott karakter nagyon hosszú életű és szerethető lehet. Ma már nem csak egy macska, hanem egy egész brand, amely könyveket, játékokat, filmeket és különféle termékeket foglal magában. Garfield tehát a lustaság, a kényelem és az evés szeretetének szimbóluma, aki mégis mindig mosolycsal az arcunkra. A világ egyik legkedveltebb képregény figurája, aki a mai napig képes új rajongókat szerezni és generációkat szórakoztatni.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
4: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 ezer forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sok felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelemföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelemföldre érkeznek és onnan is indulnak.
5: Időjárás.
6: Napos, felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sok felé lehet esős zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Mostanában jetlag botlok, egyre többször megy ki a bokám, és hát nyilván ez egy ilyen kis láncolat, mert ugye minél többször megy ki az ember bokája, annál inkább hajlamosabb lesz erre. Mert hogy a boka ficam egy nagyon gyakori sérülés, és tulajdonképpen bármikor megtörténhet, amikor a boka kificamodik, vagy meghaladja a természetes mozgás tartományát, magyarul magunk alá gyűrjük. Általában ez akkor fordul elő, amikor a láb hirtelen befelé vagy kifelé fordul, például sportolás közben, futásnál, vagy egyszerűen, hogyha az ember léptel egy egyenetlen talajon, és akkor mit tudom én, van a 3 centi eltérés, és abba sikerül eltaknyolnia. A boka ficam leggyakoribb tünetei közé tartozik a fájdalom, a duzzanat, a véraláfutás és az, hogy a mozgás korlátozottá válik. A test ilyenkor egyértelműen jelez, nem stimmel valami, vigyázzunk. A sérült szalagok, amelyek a boka stabilitását adják, megrándulnak, vagy részlegesen elszakadnak, ezért a megfelelő ellátás, pihentetés, jegelés elengedhetetlen, súlyosabb esetben aztán jöhet az orvos is, de akár gyógytornászhoz is mehetünk. A boka ficam nem csak fizikai, hanem lelki üzenetet is hordozhat. A hirtelen váratlan mozdulat, amely sérülést okoz, utalhat arra, hogy az életünkben valami kiegyensúlyozatlanná vált, vagy hogy túl gyorsan, meggondolatlanul cselekszünk. A test ilyenkor megállt parancsol, és figyelmeztet, lassítsunk, legyünk óvatosabbak a döntéseinkkel. Fontos, hogy a boka ficamot soha ne hagyjuk figyelmen kívül, mert a kezeletlen sérülés hosszú távon instabilitáshoz, krónikus fájdalomhoz és tovább sérülésekhez vezethet. A gyógyulás ideje alatt a megfelelő terápia, a fokozatos terhelés, a boka vissza kell, hogy nyerje az eredeti funkcióját. Amikor tehát legközelebb kimegyünk sportolni, túrázni, sétálni, emlékezzünk arra, a testünk mindig üzen.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Jön egy kis törilecke, és ma az aszpirin történetével ismerkedünk meg, amely az orvostudomány egyik legfontosabb és egyébként legismertebb fejezete is. Ez a gyógyszer, amelyet ma is széles körben használnak fájdalom csillapításra, lázcsillapításra és gyulladás csökkentésre, több mint egy évszázada segíti az embereket világszerte. Az aszpirin alapját képező hatóanyag az acetil-szalicilsav természetes formában már az ókorban is ismert volt. Az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is használtak különböző növényeket, például fűzfakéreg kérgét, melyek szalicilsavat tartalmaztak, hogy enyhítsék a lázat és a fájdalmat. Hippokratész, az orvostudomány atya már időszámításunk előtt 400 körül ajánlotta a fűzfakéreg használatát fájdalomcsillapításra. Nagyon sok filmben is ezt használják egyébként, amik nem a jelenben játszódnak. Az igazi áttörést azonban a 19. század hozta meg, amikor a vegyészek megkezdték a természetes anyagok tisztítását és szintetikus előállítását. 1828-ban Johann Andreas Buchner izolálta először a szalicint a fűzfakéregből, majd 1853-ban

Van az egyik legelterjedtebb, vény nélkül kapható gyógyszerré vált. Nem csak fájdalom és lázcsillapítóként, hanem gyulladás csökkentőként is használták különféle betegségek kezelésére. Később pedig kiderült, hogy kis dózisban vérhígítóként is hatékony, így a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is fontos szerepet kapott. Az aszpirin története jól példázza, hogyan fejlődött a gyógyszerészet a természetes alapanyagoktól a modern orvosi készítményekig, és hogyan változtatta meg a mindennapi egészségügyet. Ez az egyszerű, de rendkívül hatékony módszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megóvják és továbbfejlesztik a Kisduna partját. A Kisduna megóvását és továbbfejlesztését célzó pilotprojekt előkészítéséről döntött Sziget-Szentmiklós képviselőtestülete. A projekt a Ráckevei Soroksári Dunág jobb partján, a Pipacs utca és a Liget utca között mintegy 350 méteres szakaszt érint. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, első ütemben a vízi növényzet eltávolítását és elszállítását végzik el. Hozzátette, a képviselőtestület erre a célra 5 millió forintot biztosított, így megkezdődhet a projekt, amelynek további megvalósításába ismét bevonják a lakosságot is.
3: A célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a Ráckevei Soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kisduna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több százmillió forintos forrásunk erre a célra.
2: A munka a későbbiekben is folytatódhat a Kisduna érintett szakaszán. Nagy János hozzátette, hogy a mostani beavatkozások mellett már a következő időszakra vonatkozóan is vannak elképzelések a terület további rendezéséről és hasznosításáról. Kiemelte, a cél, hogy a megkezdett folyamat hosszabb távon is folytatódjon, és az érintett partszakasz állapotát a lehetőségekhez mérten tovább javítsák.
3: Örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
2: Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázása, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória rockband áll színpadra, fél 10-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Mit üzen a testünk, ha banyapúpot növesztünk? Nos, ez a néphitben, vagy a népi nyelvben elterjedt megnevezése annak, amikor itt a nyakunk alján nő egy ilyen, hát egy ilyen púp, ugye zsírból, kifózis egy hát probléma, amely során a gerinc felső szakaszán, általában a nyak és a hát felső részén kialakul egy kóros görbület, ami előre vagy éppen felfelé domborodik. Ez a púp sokak számára esztétikai és egészségügyi problémát is jelenthet. Nem csak a testtartás rontja, hanem fáj, és a mozgást is korlátozza. A banyapúp kialakulásának hátterében több ok is állhat. Gyakori kiváltó tényező az ülőmunka, a helytelen testtartás, a túl sok idő, amit görnyedve töltünk, például számítógép vagy a telefon előtt. Emellett a hátizmainak gyengesége vagy egyensúlyvesztése, a gerinc melletti izmok túlterheltsége is hozzájárulhat, hogy kialakuljon ez a probléma. A jelek közé tartozik a hátsó felső részén és a nyak hátsó részén megjelenő kiemelkedés, ugye ez görnyed hátként, bütyökként is szokták emlegetni. Ezzel együtt gyakran jelentkezik fájdalom, merevség, idővel akár a légzés is nehezebbé válik. Fontos tudni, hogy a banyapúp nem csupán esztétikai probléma, hanem figyelmeztető jel is lehet arra, hogy a testtartásunkkal vagy mozgásszervi egészségünkkel valami nincs rendben. Ezért kiemelten fontos a megelőzés. Rendszeres testmozgás, a hátizmainak erősítése, testtartása, helyes ülőpozíció elsajátítása, meg is igazítom magam, én meg állandóan fekve beszélek, és hogyha már kialakult a púp, akkor érdemes szakemberhez fordulni, például gyógytornászhoz, de szóba jöhet az ortopéd szakorvos is, aki célzott gyakorlatokat, kezelési módokat tud javasolni. Gyakran alkalmaznak hátizomerősítő tornát, manuál terápiát, de akár speciális tartásjavító eszközöket is. Összességében a banyapúp egy figyelmeztetés a testtől, hogy változtassunk az életmódunkon.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: 10. hó 10-e van, október 10-e tehát, amikor is a Gedeonokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, és a több világnap is esik a mai napra. Ma van a Lelki Egészség Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális betegségekre, csökkentse a stigma terhét, és ösztönözze a közösséget, hogy nyíltan beszéljenek a lelki egészségről. Ma van a kivégzés elleni világnap is, ezen a napon kampányokat szerveznek világszerte, hogy felhívják a figyelmet a halálbüntetés embertelen vonatkozásaira és az élethez való jog fontosságára. Ha már itt tartunk, akkor így egy kicsit utána jártam egyébként, hogy egyáltalán hol lehet jelenleg még legálisan ugye kivégzést tartani a világban, mert hogy azt gondolnánk, hogy azért ilyenből nagyon-nagyon kevés létezik manapság. És hát olyan szempontból ezt jól érezzük, hogy a halálbüntetés alkalmazása világszerte jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, de még mindig több országban is előfordul. A legfrissebb adatok 2023-ból származnak, ott 52 országot említenek, ahol végrehajtottak kivégzést, és ez több mint 2400 új halálos ítéletet is jelent. Hát a legtöbb kivégzést végrehajtó országok közé tartozik Irán, ott legalább 972 kivégzést hajtottak végre, ami az összes ismert kivégzés 64%-a. Aztán jön Szaúd-Arábia, Irak, Egyiptom, Szingapur és Jemen. Az Egyesült Államokban 2024-ben 25 kivégzést hajtottak végre, ami az előző évhez képest egyébként növekedést jelent. Amerikában a halálbüntetést 21 államban alkalmazzák, 23 államban pedig betiltották. Na hát ezzel a lehangoló dologgal nem is megyünk tovább. A lényeg az, hogy ma van a kivégzés elleni világnap. Folytassuk azzal, hogy október 10-e a világ hajléktalanjainak napja is, felhívva a figyelmet arra, hogy világszerte sok ember küzd lakhatási nélkülözéssel. A cél az, hogy tudatosítsák a segítő kezdeményezések támogatását. És ma van a világ befogadás napja, az elfogadás-befogadás témáit ünnepelve, hogy mindenki függetlenül képességeitől, hátterétől, nemétől érezze magát értékesnek és részének a közönségnek. Na, hát akkor ez volt röviden a világnapok része az október 10-nek, de azért van egy-két esemény, amit még szeretnék itt kiemelni a kalendáriumban. Japánban a tokiói nyári olimpia ezen a napon kezdődött el 1964-ben, és hát egyébként műholdas közvetítéssel ott a sporteseményt közvetítették is. A külső térre vonatkozó egyezmény is hatályba lépett 1967-ben, az egyezmény az űr felfedezésének és használatának alapelveiről szólt. Ezen a napon a Panama csatornát hivatalosan megnyitották 1914-ben. A kínai forradalmi mozgalom ezen a napon kezdődött el 1911-ben, megtartották az első kísérletet az Einstein-féle fénytörés bizonyítására a napfogyatkozás alatt 1912-ben, és végül de nem utolsó sorban Fidzsi függetlenné vált 1970-ben az Egyesült Királyságtól.

0: 98.7. Lakihegy Rádió.
1: Mit mondasz?
2: Nem.
1: Semmi?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
10: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
9: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
10: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, hatszög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy négy személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
9: Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ideiglenes forgalmi rendváltozást kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szentmiklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szerveztek programokat Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 2-án a családokat szakmai előadásokkal, tanácsadással és gyermekprogramokkal várták. A résztvevők szakemberektől kaphattak információkat az anyateljes táplálás jelentőségéről, valamint a szoptatás során felmerülő nehézségek kezeléséről. Az érdeklődők emellett megismerhették a kisgyermekek idegrendszeri fejlődését támogató TSMT, vagyis tervezett szenzomotoros tréning, illetve a DSGM, a dévény módszeren alapuló speciális gyógytorna alkalmazási lehetőségeit is. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket játszóház és Kovácsovics Fruzsina koncertje szórakoztatta. Emlékkoncerttel tisztelegnek Ádám Jenő zeneszerző előtt születésének 130. évfordulója alkalmából. Az október 8-a és 11-e között megrendezendő első Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódó koncertre vasárnap várják az érdeklődőket az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. Misnándor, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, fontosnak tartották, hogy a rendezvény méltó módon kapcsolódjon a város 40. születésnapjához és a zeneszerző 130. évfordulójához is. A program összeállításánál az is szempont volt, hogy Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncertet rendeztek, azonban egyik sem Sziget-Szent Miklóson zajlott.
11: Az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Cellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült.
8: Időjárás.
9: Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, estére viszont már egy újabb csapadéktömb érheti el a Dunántúlt. Több felé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, délután 13-20 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Sziget-Szeler.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
8: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
12: Szép szerda estét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat délutánt kívánok. A mikrofonnál Mayer Nóra. Ez pedig a Sziget-Szelet, melynek mai adásában a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékházba látogatunk el. Idén lenne 130 éves Ádám Jenő, Sziget-Szent Miklós egyik legismertebb szülötte. A zeneszerző, karnagy és zenepedagógus életműve ma is szorosan kapcsolódik a városhoz, szülőháza pedig emlékházként őrzi ma is emlékét. Az évforduló alkalmából október 11-én emlékkoncertet is rendeznek az első Miklósi Városnapok keretében az Ádám Jenő általános általános iskola és AMI hangverseny termében. A koncerten a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói lépnek majd színpadra, és Ádám Jenő ritkán hallható különleges művei is felcsendülnek. Ezen apropóból ma mi is Ádám Jenő nyomába eredünk. Az Emlékházban Mis Nándor múzeumvezetővel beszélgetünk a zeneművész életéről, szigetszentmiklósi kötődéséről, gyermekkoráról és arról, hogyan vált a magyar zenei élet meghatározó alakjává. Egy beszélgetés tehát Ádám Jenőről, ott, ahol megszületett és ahonnan életének története indult. Ez tehát az előttünk álló szűk egy óra tartalma. Most egy kis zenével kezdünk, majd a helyszín az Árpád utcai Ádám Jenő Emlékház.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín ezúttal Sziget-Szent Miklós, az Árpád utcában vagyunk, hiszen itt található meg ebben az utcában az Ádám Jenő Emlékház, az apropó pedig adott, hiszen a héten ünnepeljük a Sziget-Szent Miklósi Városnapokat, melynek keretében emlékkoncert is várja a közönséget, az érdeklődőket, majd talán erről is egy kicsit beszélgetünk. Mist Nándorral, a helytörténeti gyűjtemény és az emlékház vezetőjével. Mikor vált ez emlékházzá?
3: Ennek az emlékháznak régre visszanyúló története van, ugyanis Ádám Jenő 1896-ban ebben a házban látta meg a napvilágot, itt született. Az ő nagymamája Sziget-Szent Miklósi bába asszony volt, Ónódi Mária, ő segítette a világra a saját unokáját, és hát utána volt hosszú története az épületnek, egy ideig az utcai, utólag utána épített helyiségben vasbolt működött, aztán később ez volt a helyi takarékszövetkezetnek az irodája. Amíg aztán az 1970-es évek végén Vő Imre bácsi elődöm közbenjárására a tanács megvásárolta ezt a házat, kifejezetten azzal a céllal, hogy Ádám Jenő, Sziget-Szent Miklós Kossuth díjas szülötte tárgyaiból, hagyatékából berendezett kiállítás jöhessen létre. Úgyhogy ennek megfelelően 1979-ben megnyílt az emlékház, Ádám Jenő maga vágta át a megnyitókor a szalagot, tehát ő itt volt a saját emlékháza avatásán, és ez egy óriási pillanat volt számára is.
2: Ádám Jenő életének egészét tekintve azért viszonylag kevés évet töltött Sziget-Szent Miklóson, mégis kötődött Sziget-Szent Miklóshoz, nem csak azért, mert itt született, hanem már gyermekkorában is itt a miklósi asszonyoktól gyűjtögette a különböző népdalokat.
3: Ugye ez azért nagyon érdekes dolog, mert ma itt egy 42.000-es városban kevéssé tudjuk elképzelni azt, hogy a századfordulón, a 18-19. századfordulóján hogy nézett ki Sziget-Szent Miklós, és erről eléggé jó fotodokumentációnk is van, ugyanis Ádám Jenő testvére, öccse Lajos az 1920-as években akkor már létezett úgy hordozható fényképezőgép technika, hogy ezzel meg tudta csinálni, nagyon sok szép fényképet készített a faluról, így az Árpád utcáról is van az Ádám családtól fényképünk. És hát ugye Ádám Jenő ebbe a millióbe, egy falusi, vidéki millióbe született bele, ahol őt gazdák vették körül, akik őzve beszéltek, erre visszaemlékszik. Sőt, nem most nem olyan régen hallgattam az ő beszédét, és arra jöttem rá, hogy ilyen 70-80 éves korában lehet érezni rajta is az őzést. Tehát, hogy úgy megmaradt a beszédében ez a miklósias íz. És ugye emellett hallotta azokat a dalokat, amiket az itteni parasztasszonyok énekeltek, és egészen fantasztikus, hogy nem volt még szolfés tudása. 4-5 éves korában az ötvonalas papír a kezébe került, és ritmika nélkül, de a kis pöttyökkel a hangokat papírra vetette, tehát már akkor megmutatkozott ez, hogy ő a magyar dal, a népdal iránt mennyire érdeklődik. És utána ez az ő falusi származása, ez egész életében fontos volt számára, mert meghatározta tulajdonképpen a művészetét. Ugyanis Ádám Jenő úgy állt hozzá, hogy ő a magyar falu gyermeke. És a magyar falu porát, báját, szenvedélyét, szeretetét kell megőrizni, hiszen ez tesz minket magyarrá. Ez adja meg az ízét a mi népünknek, és ezért ő foglalkozott népdalgyűjtéssel, tehát kiárt Somogyban és Zalában gyűjtött népdalokat. Ezeket a népdalokat aztán feldolgozta, hogy ilyen könnyen fogyasztható, könnyen hallgatható formában a nagy közönség elé tárja. Aztán tovább ment Kodály javaslatára, kidolgozta a szolmizáció módszertanát, kifejezetten a magyar népdalokra alkalmazva, sőt a végén ő írta meg Magyarország első énekzene tankönyvét, énekeskönyv címen 1948-ban. Tehát gyakorlatilag mindent elkövetett azért, hogy a magyar népdal fennmaradjon és az iskolákban oktatva legyen, és hát ennek a mai napig érezzük a hatását, és hát a végén kiderült, hogy világcikk lett belőle, ahogy ő maga is fogalmazott valahol, és a Kodály módszert az szerte a világon ismerik, az Egyesült Államokban nagyon népszerű, a Távol-Keleten, Japánban, mint ahogy megtudtam egyszer egy tárlatvezetés alkalmával, Tájföldön. Volt itt egy tájföldi gyerekcsoport az egyik Summerfestkor, és ők sűrűn bólogattak, amikor mondtam, hogy Kodály Zoltán, és elkezdtek szolmizálni. Nyilván azt nem tudták, hogy Ádám Jenő volt a kidolgozó, de hát ugye pont erről is szól ez az emlékház, hogy a világcikknek az elnevezését azt egy kicsit helyre tegyük, rendbe szedjük.
2: Ez a talán igazságtalanság életében is bántotta, ugye?
3: Bántotta, de mindenki, akivel eddig beszéltem erről, kortársaival, azt mondták, hogy de hát Ádám Jenő úriember volt. Ő ennek nem adott hangot. Olyannyira nem adott hangot, hogy még a személyes visszaemlékezéseiben, amit ő maga akár csak magának leírt papírra, abban is nagyon kevés szó van erről. Tehát ő Kodály iránt semmiféle sértődöttség felelősséget nem érzett, sőt, épp ellenkezője, Kodálya mestere volt, és ennek megfelelően rendkívüli módon tisztelte őt. Végül is ez lett az ő módszerének úgymond a veszte is, hiszen amikor elvitték Amerikába a könyvet, rajta volt a címlapon Kodálynak a neve. Ezt Ádám Jenő saját maga önszántából, mestere iránt érzett szeretetből és tiszteletből írta rá, pedig Kodály ugye nem dolgozott a könyvön, ő csak egy ötletgazda volt, de ezt el is ismeri, hiszen az előszavában útravalóul, amit írt a könyv elé, abban ezt el is írja, hogy gyakorlatilag ő ezt azért csinálta, hogy az ő módszerébe ez beleilleszkedve a magyar gyerekeknek a javára fordítassék.
2: Elindulunk az emlékházba, közbe sétálhatunk, és talán nyilván voltak nehéz időszakai az élete során, hogyha csak az első világháborút követő hadifogságára gondolunk, ahol ugyancsak nem szakadt el a zenétől.
3: Igen. Jó is, hogy megálltunk ezelőtt a tárló előtt. Ugye az első világháború alatt gyakorlatilag nem igazán részesült abból, hogy mi történik a világháború alatt Európában. 1914-ben hívták hadba, tehát rögtön a legelején a világháborúnak, a nagyháborúnak, egy ilyen két hétnyi frontszolgálat után esett hadifogságba, és utána egy bő, majdnem 6 évet töltött ő Szibériában. És hát ugye ez alatt az idő alatt bőséggel történt a történelem, zajlottak a dolgok. Ugye először Razdolnojébe került, ez a világ másik felén van. Ezen a térképen jól látszik, hogy csak nem a koreai határ mellett van Razdolnoje. Ez egy tiszti hadifogoly tábor volt, ahol hát ugye a bécsi, pesti értelmiségi tisztek gyűjtő tábora volt, őket nem dolgoztatták az orosz tisztek, hanem hát szabadon lényegében azt csináltak, amit akartak, bizonyos keretek között még a közeli Razdolnoje településre ki is járhattak. Volt saját belső újságjuk, foci csapatuk, opera előadásokat, színi előadásokat tartottak, és hát Ádám Jenő itt is zenélt. Ekkor már ő tudott hegedülni, úgyhogy hegedűs volt a tábori zenekarban. És hát ugye ez alatt az idő alatt barátkozott össze az oroszokkal, barátkozott meg az orosz kultúrával is, megtanult oroszul néhány hónap alatt. Tehát ez akkora teljesítmény, hogy ez valami egészen félelmetes. Aki valaha tanult oroszul, azt tudja, hogy legfeljebb a magyar mérhető hozzá komplexitásban. Úgyhogy megtanult oroszul, ekkor már tudott németül, és még mindig, ugye 1914-ben járunk, tehát egy 18-19 éves fiatalemberről beszélünk, akinek ekkora elhivatottsága és már tehetsége volt ebben az időben. Megbetegedett a hadifogolytáborban, tüdőcsúcshurutot kapott. Nem tudom, hogy mi ez a betegség, de egész életében kísérte a tüdőbetegségét. És akkor föltették egy kórházvonatra, elküldték Magyarországra. Oroszok, hát ők nem tartanak beteg hadifoglyot, csak hogy közben történt a történelem, kitört a nagy októberi szocialista forradalom, elindult a polgárháború. Ugye a nagy háborúból kiesett a Szovjetunió, és a polgárháború eseményei miatt a kórházvonat az megrekedt a mai Kazaksztán területén. És leszállították a vonatról, a fehéreknek kellett a vonat, vörösök meg közben jöttek. És ő ott ragadt Tatárszkban, szörnyűséges körülmények között, ahonnan megszökött, összeállt két orosz vándorszínésszel, járták a vidéket, minden kis településeken tartottak színi előadásokat, közben ő népdalokat gyűjtött, tehát hallgatta ott az oroszokat, hogy mit énekelnek, és azt ő lejegyezte, leírta, művelte a nyelvet is, és így élte az életét. És az a legenda járja,

0: zenével fog foglalkozni, zenét fog tanítani. Úgyhogy ezért is a zeneiskola minden bizonnyal.
1: Nem feltétlenül jellemző az, hogy egy-egy ember hadifogságból úgy érkezzen haza, hogy valamiféle produktumot is hagyott maga után. Úgy látszik, hogy mégis az előnyére tudta fordítani ezt a helyzetet?
0: Ez, hogy a helyzetet az előnyére tudta fordítani, az egész életében jellemző volt. Tehát ő olyan nehéz helyzetekből tudta magát, nem is azt mondom, hogy kivágni, mert ez ilyen akciófilmes dolog lenne, de nem egészen így volt. Tehát, hogy az ő személyisége olyan volt, hogy mindig meg tudott maradni, mindig tovább tudott lépni, mindig gyarapodni tudott, és minden negatívumot föl tudott használni az életében arra, hogy valami pozitív legyen belőle. Őrzünk a hagyatékából egy nagyon gyűrött, nagyon kopott, nagyon szakadt plakátot, amin az ő neve szerepel Cyril betűkkel, hogy előadást tart Tatárszkban.
1: Most itt tartunk egy kis szünetet, és pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház, mellettem Mist Nándor, az emlékház, valamint a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény vezetője áll. Ádám Jenőről beszélgetünk, természetesen ki másról. Az egész életét egész biztos vagyok benne, hogy nem fogjuk tudni szépen sorra venni. Nagyon színes élete volt Ádám Jenőnek. Erre talán kísérletet teszünk egy későbbi néhány adás alkalmával majd, és akkor ilyen visszatérő témaként elővesszük az ő munkásságát, az életét, a személyiségét. Na de, beléptünk ide az emlékházba, a kiállításra, a hadifogság éveim már azt gondolhatnánk, hogy túl vagyunk, bár én még beszélgetnék róla nagyon szívesen, de hát itt azért vannak olyan tárgyi emlékek, ha nem is feltétlenül ezek mindig a legfontosabbak, hanem a hozzájuk tartozó történetek. Képek is vannak itt, illusztris társaságban Ádám Jenő.
2: Igen, a hadifogságból hazatérve nyilván ez egy borzasztó traumatikus élmény volt számára. Ugye a Szovjetunióban nem jutottak el azok az információk, hogy mi történt Magyarországon, úgyhogy azzal kellett szembesülni, amikor befutott a vonata a keleti pályaudvarra, hogy az új határokon túlról az anyaországba menekült magyarok marhavagonokban tengetik a mindennapjaikat, és ugye az előbb beszéltünk arról, hogy határozta el, hogy a bizonytalanság

0: valóságban a zeneoktatása segíteni tud. Hát itt a magyar egy olyan jellegű egzisztenciális bizonytalanságban volt, hogy az akkori közvélemény szerint trianoni békeszerződés után nagyon sokan meg voltak győződve arról, hogy itt 10 év múlva nem lesz olyan, hogy Magyarország. És hát Ádám Jenő ekkor elhatározta, hogy na jó, de ez ellen tenni kell. Tehát a magyarságot meg kell őrizni, a magyar kultúra megőrzésének az egyik, talán az egyik legjobb eszköze a népzene. És ezzel kell foglalkozni, ezt tanítani kell, művelni kell, dolgozni rajta. Ezért első dolga az volt, hogy beiratkozott a Zeneakadémiára.
1: 1920 után járunk.
0: Így van, 1920-ban járunk, Vitátumnak az évében, és 1920-ban beiratkozott a Zeneakadémiára. Kodály Zoltán volt a felvételiztető tanára, aztán mondjuk, hogy az osztályfőnöke, mert Ádám Jenő visszaemlékezésében így hivatkozik rá, és hát ugye az a Zeneakadémiai osztály az tulajdonképpen legendássá vált, mert Ádám Jenőn kívül sok olyan Kodály tanítmány volt benne, akik aztán nevet szereztek maguknak mindenféle zenei módon, tehát így például osztálytársa volt neki Kerényi György, vagy Bárdos Lajos, ez két olyan név, azt hiszem, hogy aki benne van a zenében, a magyar zenében, azok tudják, hogy karnagyként és zeneszerzőként ők mit tettek le az asztalra. Úgyhogy velük jártak ki az akadémiát, és utána nem sokkal, egy darabig itt ugye ezek a képek a polgári iskolai, tanári karból meg osztályoknak a képei, tehát hogy ő lényegében gimnáziumba tanított, tehát ez a mai gimnáziumnak a megfelelője, de mindig is arra ácsingózott, hogy a Zeneakadémián legyen tanár. És ez aztán végül megvalósult, és a 30-as évektől kezdve egészen nyugdíjazásáig, 1958-ig ő a Zeneakadémia alkalmazottja és tanára volt, és hát ugye így tudott ő igazán maradandót alkotni. Na most a Zeneakadémiai évei alatt nagyon sok minden olyasmit csinált, amire jó volna ma emlékezni, és jó volna vele foglalkozni, mert hogy ő zeneszerzőként is megcsillogtatta a tudását, és itt, ami képeket még látunk, ezek színpadképek. Tehát például volt neki egy olyan darabja, ez a bal felső, az a címe a darabnak, hogy Magyar Karácsony. És ennek az a különlegessége, hogy az Állami Operaház tavaly előtt előszedte a partitúráit a Magyar Karácsonynak, felelevenítették, kicsit kibővítették, újra feldolgozták, és azóta is a karácsonyi időszakban ez színpadon van. Egy nagyon-nagyon színvonalas, gyönyörű gyermekelőadás a magyar karácsonyi népszokásokról, betlehemezésről és az összes többi ehhez tartozó dologról, népdalokon keresztül egy jó kis narrációval ellátva. És hát ugye ezt eredetileg 1928-29 környékén mutatták be. És ugye itt visszakanyarodhatunk Sziget-Szent Miklóshoz. Mert a Magyar Karácsonynak az előképe Ádám Jenőnél egy másik műve, a Magyar Falu című mű volt, ami pedig egy mezőgazdasági évkör keretében mutatja be a magyar falusi szokásokat, természetesen népdalokon keresztül, és ezt Ádám Jenő kifejezetten azzal a szándékkal írta, hogy azt a hangulatot, amit ő gyerekként Sziget-Szent Miklóson magába szívott, ezt mindenki más felé is a művein keresztül, e művén keresztül közvetíteni tudja, tehát ezért jött létre a Magyar Falu. És ez a maga korában, 20-as években nagyon sikeres volt, az UFA német filmgyártó vállalat megvásárolta a jogait, és készítettek belőle egy játékfilmet. És ehhez Ádám Jenő külön írt zenét a saját Magyar Falu műve alapján, tehát hogy Németországba is eljutott, és van róla az egyik tárlóban egy fényképkönyv, egy album, amiben benne vannak a beöltözött német színészek. Magyar parasztnak beöltöztették a német színészeket, úgyhogy ez is egy fantasztikus történet.
1: Élete során gyakori vendég volt a szülőfalujában?
0: Visszajárt Sziget-Szent Miklósra, igen. Méghozzá azért, mert hívták. Főleg akkor, amikor élete második felében, a második világháború utáni időszakban már úgy ő azért egy sikeres zenésznek volt mondható, és ismert volt a világban, akkor rendszeresen visszahívták Sziget-Szent Miklósra. Így például egy kiemelt esemény volt tulajdonképpen 1964-ben, amikor Sziget-Szent Miklós falu fennállásának 700. évfordulója alkalmából, ugye csúti adománylevél 1264, nagy ünnepséget szervezett a falu, erre az ünnepségre jött létre a helytörténeti gyűjtemény, és ennek az ünnepségére elhívták Ádám Jenőt. A Nádasdi moziban tartották az ünnepséget, és Ádám Jenő ott beszédet mondott. És rengeteg fényképünk van arról, ahogy ott beszél Ádám Jenő a moziban, vagy a tanácsházán, ugye a polgármesteri hivatal épületénél kiszáll az autóból, üdvözli a falu bizottsága, együtt le van fotózva a régi nagy falusiakkal, Kincse Józsi bácsival, Simon Alberttel, meg egy csomó mindenki mással, tehát ő abszolút visszajárt ebbe a közegbe, és jól érezte itt magát.
1: Megint tartunk egy pici szünetet, egy kis zene, és folytatjuk.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Továbbra is a Sziget Szent Miklósi Ádám Jenő emlékházban vagyunk Mis Nándorral, az emlékház, valamint a Sziget Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény vezetőjével. Ádám Jenőről beszélgetünk továbbra is. Most a pedagógusi minőségéről egy kicsit a következő percekben.
3: A 70-es évek végén Ádám Jenő idős korában Szokolai Sándor készített vele egy hosszú interjút, amiben megkérdezi tőle, hogy mi az, ami az ő életét meghatározza, mi definiálja, mi az, ami őt vitte előre mindig. És Ádám Jenő valahogy úgy fogalmaz, hogy az ő életének a húrja az a pedagógia, ami egész életében mindig feszes volt, ezt megpendítette, akkor szólt, zengett. És hogy ugye gyakorlatilag a szolmizáció és a ritmika magyar módszertanának megalkotása, az ennek a kiteljesedése és a legfőbb állomása, a legfőbb műve. Ennek az a története, ahogy ő maga is mondja a visszaemlékezésében, hogy a 40-es években Kodály Zoltán 60. születésnapjára készültek, és erre a születésnapra hát ő valami nagyon nagy ünnepléssel akart előállni. És egyszer Kodály behívta magához az irodájába, és azt mondta neki, hogy hagyja már abba ezt a steril ünneplést, inkább menjen és dolgozza ki a szolmizáció módszertanát. És azt mondta Kodály Ádám Jenőnek, hogy van nekem egy nyaralóm a Gajatetőn, Mátraházán, oda tessék szépen egy egész télre bevonulni, és addig nem kijönni, amíg meg nem írja a módszertant. Úgyhogy Ádám Jenő lényegében parancsnak engedelmeskedve ment oda, és létrehozta a főművét, a könyvét, az a címe, hogy a módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján. Zárójelben mondom, azért nincs kiállítva, mert nekünk nincs belőle példányunk, nagyon kevés maradt belőle. Van most nálunk egy eredeti a múzeumban, de az a Solti Magdi néni is, ez az ő féltve őrzött kincse, bele van dedikálva Ádám Jenő tulajdona. 43-as kiadás, Turul kiadó, gyönyörű, peregnek szét alapjai, annyira rossz állapotban van, tehát ez nem is kiállítható, majd valahogy digitalizálni kell. Tehát megírta a módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című munkáját, és annyira fellelkesült rajta, hogy rögtön írt hozzá még egy kis tankönyv sorozatot is, ez nem ebbe a tárlóba van kiállítva, de majd megmutatom, az a címe, hogy Szó mi. Ez egy 8 füzetes kis sorozat, amiben az egyszerűtől az egészen bonyolultabb felé haladva ritmika és dallam szempontjából rengeteg magyar népdal van. És utána az történt, ugrunk egyet a történelemben, ugye ez 1942-43 telén volt, amikor ő ezt kidolgozta. A második világháború után 1948-ban vezették be Magyarországon az általános iskolai rendszert. És akkor ez úgy működött, hogy kitalálták, hogy mik legyenek az új tantárgyak, és a tantárgyakhoz pályázatokat írtak ki a legnevesebb képviselők részére, hogy írják meg a tankönyveket. És az új énekzene tantárgy tankönyvét Ádám Jenő írta meg. És ez lett az Énekes könyv című tankönyvsorozat, ugye 8 kötet, Magyarország első énekzene tankönyv. És ebben a tárlóban ennek látjuk itt egy példányát, kiegészítve a kéziratnak egy lapjával. Ádám Jenő olyan szinten részletesen megtervezte ezeket a tankönyveket, hogy még a rajzokat is elkészítette hozzá. Tehát a tankönyvíróknak, a szerkesztőknek, rajzolóknak nagyon könnyű dolguk volt, mert oldalra precízen meg volt mondva, hogy mi hova kerüljön. Tehát egy fantasztikusan színvonalas kiadványt állított össze Ádám Jenő, minden szeretetét, szívét beletette. Na most ez azt jelenti, Ádám Jenő szigetszentmiklósi volt, tehát református volt. Egy református, falusi ember, aki beletette ennek a léleknek a lényegét, eszenciáját a tankönyvekbe, tehát van benne templomtorony, vannak benne nagyon vidám, olykor már-már pajzán népénekek, népdalok, református zsoltárokat is belefont ezekbe a tankönyvekbe. Tehát tényleg egy mai színvonalnak is bőséggel megfelelő tankönyvsorozat volt ez. De 1948-at írunk, ez volt a fordulat éve, így tanítják ma a gimnáziumban. Az új rendszer összeállított egy szerkesztőbizottságot, és megpróbálták rávenni Ádám Jenőt arra, hogy változtassa meg a kéziratot. De ekkor már ki volt nyomtatva a tankönyv, valami 150 ezer példány ki volt belőle nyomva, nyáron volt, úgy volt, hogy akkor teríteni fogják.
2: Mi nem volt benne a megfelelő számukra?
3: A templomtorony, a zsoltár. És Ádám Jenő nem volt hajlandó megváltoztatni. Úgyhogy a szerkesztőbizottság azt mondta, hogy jó, akkor visszagyűjtjük a kinyomtatott tankönyveket, bezúzták őket, majd a kéziratot a saját szájízük szerint módosították, kivették a templomtornyokat, a zsoltárok helyett mozgalmi dalokat raktak be, egyes népdalok szövegét úgy átírták, hogy a mai napig máshogy éneklik ezt a gyerekek az iskolában, tehát gyakorlatilag máig ható változásokat tettek így a népdalkincsünkbe, és újra kinyomtatták a tankönyvet, de úgy, hogy Ádám Jenő neve nem volt rajta. Tehát elvették tőle a munkáját. Ugye a pedagógus az eszencia, az, hogy a ritmika, a zsip-zsup, kender-zsup, hogy van benne, az nem változott. Csak a néplelket vették ki belőle, és Ádám Jenő nevét.
2: 48-ról beszéltél az előbb, 57-ben kapta meg a Kossuth díját.
3: Úgy mondta, hogy hozzávágták. Ez nem volt egy egyszerű történet, mert akkor, amikor a tankönyveket ő írta, ekkor ő már a Zeneakadémián, a zenepedagógiai tanszéknek volt a vezetője. Tehát, hogy ez a karrierjében tulajdonképpen nem jelentett törést, hogy bezúzták a tankönyveket, nyilván borzasztóan rosszul esett neki, óriási fájdalmat okozott, de az ifjúság nevelését azt folytathatta. Tehát neki ekkoriban is voltak aktívan rádióműsorai, lassan-lassan a televízió is kezdett beszivárogni a mindennapokba, és ott is megjelent a 60-as évektől. Tehát ő a népnevelői munkáját azt továbbra is folytatta.
4: Minden hangszer megszólalt már, csak a talán legegyszerűbb, de legnemesebb nem maradt néma, az emberi hang. Ám ez könnyen pótolható. Kedves nézők, hallgatók, dúdolják ezt a dalt a zenekarunk kíséretével. Úgy lehet kissé fellengzős az ötlet, de elgondolásnak valóban nem hétköznapi, hogy 100 000 vagy tán többszörösen annyi ajkon egyszerre hangzik egy magyar dal, egy szívvel, egy lélekkel.
3: Pár hónappal ezelőtt Somogyvári Ákossal, Erkel Ferenc dédunokájával beszélgettünk itt ebben a teremben, ennél a tárlónál állva, és ő azt mondta, hogy hát ez a Kossuth díj, ez a 60-as, 70-es, 80-as években olyan volt, mint egy átok. Tehát ezt, ha valaki megkapta, akkor onnantól kezdve az irigyek előszedték, és elkezdték feljelentgetni minden piszti csári dolog miatt az illetőt. Hát sajnos nem volt ez másképp Ádám Jenővel sem. Valaki feljelentette, hogy az ő tanszéke, a zenepedagógiai tanszék a klerikális reakciófészke. Hát mert Ádám Jenő református volt, tehát zsoltárokon keresztül mutatta be a magyar néplelket, tehát az is ott volt a repertoáron, és ezért valaki feljelentette. Úgyhogy behívták a mondjuk, hogy kultúrminisztériumba, és azt mondták neki, hogy lássa be, hogy alkalmatlan az ifjúság nevelésére. És ezen ürügynél fogva elbocsátották 1958-ban. Kényszerből nyugdíjba küldték, ekkor ő egy 62 éves pedagógus volt. Tehát 62 éves professzorokat nem szokás nyugdíjba küldeni, pláne egy olyat, mint Ádám Jenő, aki fantasztikus tűzzel volt képes beszélni még a halála előtt egy évvel is. Úgyhogy na, ez volt az igazi szörnyű csapás az ő életében. Kodály közbenjárására kapott egy kékszínű útlevelet, és innentől kezdve ő úgy emlékszik vissza erre az időszakra, a 60-as évekre, 70-es évek elejére, hogy bújdokolt. Tehát ő elbújdokolt, volt, hogy több évet egyhuzamban külföldön töltött, végig látogatta elsősorban az amerikai kontinensen a diaszpórában élő magyar közösségeket, és mindenhol őket tanította a magyarságra, hogy hogy őrizzék meg a saját népiségüket egy idegen közegben, és azt érezhette, hogy szinte jobban befogadják őt a külhoni magyarok, mint azok, akik itthon vannak.
2: Most itt tartunk egy kis szünetet, és pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín továbbra is a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékhez, Mis Nándorral, az emlékház vezetőjével, valamint a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgetünk. Nagyon sok minden szóba került már, de még mindig egy kicsit úgy érzem, hogy csak pengettük azokat a húrokat, úgyhogy a későbbiek során biztosan még beszélgetünk, de hogyha már így a múltból elérkezünk a jelenbe, vagy közeli múltba, akkor maga a gyűjtemény, a kiállítás anyaga még bővülhet-e? Mi az, ami manapság foglalkoztat téged, mint vezetőt?
3: Ugye a 79-es megnyitás óta, és különösen Ádám Jenő halála óta ez a emlékház, ez egy statikus valaminek tekinthető. Tehát ugye ez egy lezárt életműnek egy lezárt kiállítása. Az ember ide bejön, végignézi, egy kicsit úgy szembesül a múlttal, úgy elgondolkodik rajta, aztán tovább lép. De ez nem az, amit Ádám Jenő akart. Nem ez van az ő végakaratában. Az van a végrendeletében egyebek mellett, hogy őt Sziget-Szent Miklóson temessék el úgy, hogy a falu felé nézzen a sírja, hogy lássa, hogy hogyan sáfárkodik az ő vagyonával a falu. És ráhagyott a falura 2 millió forintot, 82-ben ez nagy pénz volt, hogy indítsanak belőle vagy zeneiskolát, vagy bármi hasonlót. És tulajdonképpen ez megvalósult. Tehát elindult az Ádám Jenő zeneiskola, 90-91-es tanév volt, azt hiszem az első, ott a múzeum mellett az Árpád utca 32-ben, és aztán sokszori költözés után most már ott működik kint a 2014-ben épült iskolaépületben. Tehát hogy tulajdonképpen ez megvan, ez működik. Ez egy nagyon jó dolog, és egyébként az Ádám Jenő zeneiskola diákja hallottak már Ádám Jenőről természetesen. Tehát, hogy ez
2: megnyugtató.
3: Igen, időnként én is el szoktam menni tartani egy-egy előadást, tehát hogy tulajdonképpen ez megvan, ez jó. De mit csináljunk az emlékházzal? És akkor elindult egy gondolkodás, alapvetően a Covid alatt esett úgy, hogy összesodort engem az Úristen a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának néhány oktatójával, azon belül is Tamás Margittal, az ő nevét név szerint is említhetem, mert ő a doktori disszertációját írja Ádám Jenő pedagógiájából. És a vele való kapcsolat az, hogy ő eljárt ide hozzánk a múzeumba, elkezdte úgy nézegetni, hogy akkor itt mi is van tulajdonképpen, addig én sem nagyon foglalkoztam vele, elkezdett kirajzolódni valami, hogy itt nem csak az van, ami nekünk ebben a kiállító térben van, hanem még egy két szekrényre való iratanyag, kották, kéziratok, előadásoknak a leiratai, vázlatai, rengeteg-rengeteg személyes irat, dokumentum, cikkek, amik itt-ott megjelentek, tehát borzalmas mennyiségű anyag, amit valamilyen módon rendszerezni kell, fel kell dolgozni. És addig-addig követte egymást a gondolkodás, hogy felvettük a kapcsolatot a Károli Gáspár Református Egyetemnek az ottani munkatársaival, akik felajánlottak nekünk egy lehetőséget, egy pályázati lehetőséget, aminek a során gyakorlatilag elindult egy közös kutatási projekt a Károlival, több oktató részt vett benne, 2021-től 24-ig 3 vagy 4 alkalommal tartottunk közösen konferenciát, az utolsót itt Sziget-Szent Miklóson, és ennek a nyomán megjelent 2 tanulmánykötet, ami dedikáltan Ádám Jenőnek a munkásságával foglalkozik valamilyen szempontból, és azóta, amennyire én tudom, a Károlin, a pedagógiai karon az énektanároknak, énektanár növendékeknek tanítják Ádám Jenő munkásságát. Tehát már van egy egyetem, ahol ezzel ilyen szinten foglalkoznak, és tulajdonképpen mondhatom, hogy így Ádám Jenőnek a neve helyre került. És aztán ez a kutatási program nagyon sok mindent elindított, rengeteg kapcsolódási pontot találtunk, nagyon sokan emlékeznek Ádám Jenő nevére, nagyon sokan foglalkoznak is vele meglepő módon, és most kezdenek összeérni a szálak. Egy példát mondanék, felvettük a kapcsolatot az amerikai Redland University-nek az egyik tanárával, Catherine Hickey-vel, aki az ottani Kodály Centrumnak, mert hogy ilyen is van, az amerikai Kodály Centrumnak az örökös igazgatója, és ő tavaly a Kodály Társaság kecskeméti konferenciáján tartott egy nagyon tüzes előadást arról, hogy hát Amerikában mindenki kodálymódszerként ismeri, úgy tanítják, nagyon szeretik, nagyon népszerű, de hogy hát most már azért így ennyi év távlatából nem ártana rendbe tenni, hogy ezt Ádám Jenő írta, és talán inkább Ádám módszernek kellene nevezni. És én ezen annyira meglepődtem, hogy ilyen van, hogy valaki ezt az ászlajára tűzte a tengeren túlon, föl is vettem vele a kapcsolatot, most már elkezdtünk levelezni, remélhetőleg majd eljön az az időszak, amikor őt személyesen is itt köszönhetjük az Ádám Jenő emlékházban és Sziget-Szent Miklóson, de hát rajta kívül is még sok más kapcsolódási pont van. Ádám Jenőnek valóban borzasztó érdekes az életrajza, sokat lehet róla beszélni, jó mese tulajdonképpen, de az ő műsorai, az ő előadásai, amiket remélhetőleg hamarosan elérhetővé fogunk tenni, azok olyan sodró lendületűek, olyan hangulatúak, olyan izgalmasak és érdekesek, amik én azt gondolom, és én egy fiatal ember vagyok, tehát úgy érdemes hallgatni ezeket a szavakat, hogy az új felnövekvő generációnak ez valamiféle iránytűt mutathat. Mert annyira borzasztó a mi világunk most, amiben élünk, én azt érzem a tömegmédiának és az internetnek a világa, hogy ezt valamilyen módon ellentételezni kell. Meg kell állni, le kell lassulni, meg kell hallgatni valamit. Ez a valami lehet egy népdal is akkor már, amit szépen földolgozott valaki valahol egyszer, és fölvettek valamikor a 60-as években olyan emberek, akik már talán már nem is élnek, de hogy a múltnak ez a világa csak azért, mert régen volt, ez nem értéktelen ma. Sőt, pont hogy fölértékelődik.
4: Így ültettem a cédrusfát, más köti hozzá a lovát, ne közd hozzá.

0: Ádám Jenőnek a szavai, ahogy ő beszél, az pont egy olyan dolog, hogy erről nem lehet beszélni, ezt meg kell hallgatni.
1: A héten hallhatják hallgatóink ezt a beszélgetést, amikor a Sziget-Szent Miklósi Városnapok is zajlanak, és ezen program keretében Ádám Jenő 130 emlékkoncert várja az érdeklődőket. Milyen részleteket osztanál meg, hogy ezzel is legyen egy záró akkordja a műsorunknak, és egyben egy meghívó is erre az eseményre azoknak, akik hallják.
0: Idén 130 éve, 1896-ban született Ádám Jenő, és ennek apropójából szervezünk egy szép emlékkoncertet, annak az emlékkoncertnek, illetve sorozatnak a mintájára, amit 96-ban a 100. évfordulón szerveztek meg többen. Például Székely Miklós, aki azóta már nincs közöttünk, és ugye ő az itteni városi kórusnak a névadója, egyébként orgonaművész vagy orgonista. Egy olyan koncertet szervezünk, ahol igyekeztünk olyan repertoárt összeválogatni, ami méltó az ünnepléshez. Ádám Jenő műveiből áll össze, legalább részben, és olyan előadók jönnek el, akik valamilyen módon kötődnek Ádám Jenőhöz, úgyhogy itt nagyon érdekes találkozásokra lehet majd szert tenni. Az egyik zeneszám, ami hát talán egyszer volt hallható itt Sziget-Szent Miklóson, hát összesen is csak az egy kezemen tudom megszámolni, hányszor játszották az elmúlt 30 évben, Ádám Jenő Duo Fantázia Cellóra és Zongorára című munkája, ami egy kb. Negyed órás két hangszerre készült mű. Egészen fantasztikus, nagyon nehéz, tehát két Erkel díjas zenészt sikerült találnunk, akik megtanulták, úgyhogy ők fognak eljönni hozzánk. Aztán kicsit kórus találkozóba hajlik ez az est, mert ellátogat hozzánk a Köbölkút utcai, tehát fent a Gellért-hegy lábánál működő Ádám Jenő általános iskola kórusa, akik idén megnyerték az éneklő ifjúság kórus versenyt, és ők fognak Ádám Jenő népdalokat énekelni, illetve ők előadnak egy részletet Ádám Jenő Mária Veronika című egész estés misztérium játékából, ami szintén nem egy ismert darab, és ezt a 30-as évek óta szinte sehol nem játszották egyben. Szerintem soha ez nem volt bemutatva azóta. Aztán velünk lesz a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, ami azért különleges, mert Berkesi Sándor lánya Berkesi Boglárka vezényli. Ugye Berkesi Sándor Ádám Jenő egyik, mondhatni, hogy utolsó élő nagy tanítványa, egy Kossuth díjas karnagy, a debreceni kántusnak volt a karnagya, és hát ugye az ő lánya is ezt a hagyományt viszi tovább, és ez egy hatalmas nagy dolog, hogy ő is, és valószínűleg Berkesi tanár úr is el fog tudni jönni erre az estre. Aztán a zárásként egy újabb kórus, a Psalterium Hungaricum kórusnak egy, hát mondjuk, hogy kamarakórusa fog a színpadra lépni, ők Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, Arany János a karnagy, aki pedig szegről végről rokon Ádám Jenőnek, és ez tartja is ezt a rokonságot, és ez is egy hatalmas nagy dolog, hogy ő el tud jönni. Úgyhogy ilyen repertoárral készülhetünk, meg hát azért lesznek köszöntők, beszédek, tehát a Károliról a dékán helyettes úr fog majd tartani egy köszöntőt, hát remélhetőleg ugye Berkesi tanár úr is velünk lesz, és ő is fog majd mondani pár szót, illetve hát megemlíteném még Lantos Kecskés András urat, aki ugye lantművészként ismert az országban, és ő is egy nagyon szép köszöntőt mondott videóra, amit le fogunk vetíteni, úgyhogy ilyen jellegű repertoárral készülünk, meg hát természetesen a mi Ádám Jenő zeneiskoláknak a növendékei is színpadra fognak állni, úgyhogy egy színvonalas műsort állítottunk össze.
1: Végezetül a pontos időpont és helyszín?
0: Október 11-én, vasárnap 17 órakor az Ádám Jenő zeneiskola hangverseny termében a Szebeni út 81B-ben. A koncert ingyenes, bárki részt vehet rajta, tehát regisztráció sem szükséges, reméljük, hogy minél többen el fognak jönni, és tehát ház lesz.
1: Köszönöm szépen ezt a kis rögtönzött tárlatvezetést. Folytatás még egészen biztosan lesz, és akkor mindenkit arra buzdítanék én is így az éteren keresztül, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és hallgassanak csodálatos művészeket, és Sziget-Szent Miklósi kötődésű Ádám Jenő életművét.
2: Sziget-Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett, a Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
3: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
2: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
4: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Esik kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Hoppá! Ez nem egy földrengés! Ez te vagy éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén.
4: Időjárás.
5: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balatihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén.
6: Időjárás.
7: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A lábegészségének fontosságára hívják fel a figyelmet a Nemzetközi Podiátriai Napon. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a lábegészségének fontosságára és a rendszeres lábápolás, valamint a megelőzés szerepére. Kovács Lilla podiáter rádiónknak elmondta, a lábállapota alapvetően meghatározza a mindennapi mozgást és az általános közérzetet. Hozzátette, a lábon jelentkező elváltozások esetenként olyan komoly betegségek korai jelei is lehetnek, mint a cukorbetegség vagy a különböző keringési zavarok. A szakember szerint ezért érdemes odafigyelni a lábak állapotára, és panaszok vagy szokatlan elváltozások esetén időben szakemberhez fordulni.
7: Egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelően, vagy a csípő nem megfelelően működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani.
6: Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt tehát a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra projektje nyert el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszólábszigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter is részt vett. Pertincsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott, a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünkben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
8: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
6: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: FM 107. 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Most innulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopi!

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg három fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben.
9: Időjárás.
10: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
11: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótér fejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
7: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre. A Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
6: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pesterzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Laki Hegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod miért? Jó neked? Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock közeggyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
8: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
9: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg három fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkovban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben.
8: Időjárás.
9: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: valóban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szentmiklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a négy településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szentmiklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
9: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
8: Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szentmiklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polis.hu e-mail címen. Kormányablak busz érkezik Taksonyba, a mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a művelődési ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség.
2: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
0: a Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior primadíjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közre működik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod miért? Jó neked? Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
7: Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A program sorozata település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kéktó Szabadidőpark ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
8: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rocksigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, tehát hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
7: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A rendezvény filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotó. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nádasdy Andrásról szóló portréfilm vetítés. kezdésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új Puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
9: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Lecskovics Gábor, Lecsó, Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
7: Utolsó alkalommal vetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet a Szigetszentmiklósi Nádasdy moziban. A vetítéstől Jakab Gergely, a filmrendezője elmondta, az alkotás Szigetszentmiklós egykori legendás helyszínét, a halászkertet és a Kisdunapart egykori pezsgő közösségi életét idézi fel. A film megálmodója hosszas és alapos kutatómunka során a helyi lakosság, valamint a halászkertben rendszeresen fellépő zenészek megszólaltatásával igyekezett megőrizni és továbbadni a város múltjának egy fontos darabját. Az alkotás archív felvételek és régi fényképek segítségével idézi fel a korszak hangulatát, miközben a megszólalók személyes visszaemlékezései révén a nézők egy rövid időre újra átélhetik a halászkert egykori világát.
9: Egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó Nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen egy órától öt óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki.
7: Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani Szigetszentmiklóson a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat idején. A programokat október 18-áig több helyszínen rendezik meg. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolót október 11-én vasárnap este 6 óráig lezárták. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik a Szent Erzsébet tér, az Ifjúság útja, a Gyári út és a Bajcsy-Zsilinszky utca érintésével. A lassan haladó, nagyívben kanyarodó jármű miatt a gépjárművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A forgalom irányítását és a közlekedők segítését a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Szigetszentmiklósi Polgárőr Egyesület munkatársai végzik. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Szigetszentmiklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gastroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette. Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhakötemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: A Tatabánya otthonába látogat Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójában. Az SKSK-tól már az is nagy szó lenne, ha megszorongatná a nemzetközi kupákban érdekelt jó ideje folyamatosan bajnoki bronzérmeket szállító ellenfelét. Kildinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de mivel a Tatabánya most kezdte meg nemzetközi szereplését, remélhetik, hogy a hazaiak fáradtabbak lesznek, és épp ezért saját csapatának nagy energiákkal kell majd játszania. Hozzátette, a felkészülés során nagyot szólt, hogy legyőzték ezt a sztárcsapatot, de ebből egyáltalán nem érdemes kiindulni. Ugyanakkor erőt meríteni szabad belőle a szakember szerint, és meglátása szerint épp ezért nem szabad, hogy feltett kézzel menjenek ki a pályára.
10: Én is való, hogy azért a Tatabánya a mérkőzésnek az esélyese, de azért az ő játékban is látszik az, hogy azért képesek hullámokra, főleg azért inkább idegenben, tehát nem hazai pályán. De mindent el fogunk követni azért, hogy jó mérkőzést játszunk belül, ugyanúgy fölkészülünk minden esetben. Elmondom, majd meglátjuk, hogy mi történik.
0: Időjárás.
7: Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, estére viszont már egy újabb csapadéktömb érheti el a Dunántúlt. Többfelé élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, délután 13-20 fok várható.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzáskor kö.

0: vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Amikor a bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A program sorozata település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kéktó Szabadidőpark ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
5: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rocksigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, tehát hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
4: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A rendezvény filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotó. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nádasdy Andrásról szóló portréfilm vetítésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
6: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskovics Gábor, Lecsó Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
4: Utolsó alkalommal vetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A vetítéstől Jakab Gergely, a film rendezője elmondta, az alkotás Sziget-Szent Miklós egykori legendás helyszínét, a halászkertet és a Kisdunapart egykori pezsgő közösségi életét idézi fel. A film megálmodója hosszas és alapos kutatómunka során a helyi lakosság, valamint a halászkertben rendszeresen fellépő zenészek megszólaltatásával igyekezett megőrizni és továbbadni a város múltjának egy fontos darabját. Az alkotás archív felvételek és régi fényképek segítségével idézi fel a korszak hangulatát, miközben a megszólalók személyes visszaemlékezései révén a nézők egy rövid időre újra átélhetik a halászkert egykori világát.
6: Egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó Nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen egy órától öt óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki.
4: Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat idején. A programokat október 18-áig több helyszínen rendezik meg. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti park parkolót október 11-én vasárnap este 6 óráig lezárták. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik a Szent Erzsébet tér az Ifjúság útja, a Gyári út és a Bajcsy-Zsilinszky utca érintésével. A lassan haladó, nagyívben kanyarodó jármű miatt a gépjárművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A forgalom irányítását és a közlekedők segítését a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság, valamint a Sziget-Szentmiklósi Polgárőr Egyesület munkatársai végzik. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szentmiklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Sziget-Szentmiklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gasztroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette. Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhaköltemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A Tatabánya otthonába látogat Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójában. Az SKSK-tól már az is nagy szó lenne, ha megszorongatná a nemzetközi kupákban érdekelt, jó ideje folyamatosan bajnoki bronzérmeket szállító ellenfelét. Kildinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de mivel a Tatabánya most kezdte meg nemzetközi szereplését, remélhetik, hogy a hazaiak fáradtabbak lesznek, és épp ezért saját csapatának nagy energiákkal kell majd játszania. Hozzátette, a felkészülés során nagyot szólt, hogy legyőzték ezt a sztárcsapatot, de ebből egyáltalán nem érdemes kiindulni. Ugyanakkor erőt meríteni szabad belőle a szakember szerint, és meglátása szerint épp ezért nem szabad, hogy feltett kézzel menjenek ki a pályára.
7: Tény is való, hogy azért a mérkőzésnek az esélyese, de azért az ő játékban is látszik azt, hogy ezért képesek hullámokra, főleg azért inkább idegenben, tehát nem hazai pályán. De mindent el fogunk követni azért, hogy jó mérkőzést játszunk belül, ugyanúgy fölkészülünk minden esetben. Elmondom, majd meglátjuk, hogy mi történik.
3: Időjárás.
4: Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, estére viszont már egy újabb csapadéktömb érheti el a Dunántúlt. Több felé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, délután 13-20 fok várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petro.

Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az eheti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. A nyáron befejeződött az új ördögűző film forgatása, amely nem a korábbi opuszok folytatása, hanem önálló történet. Mike Flanagan rendező azt akarta, hogy a Scarlett Johansson főszereplésével készített új rész önmagában is megálljon a lábán, és olyasmit mutasson, amit a démoni megszállásról szóló horrorokban még nem láttunk. A rendező a Bloody Disgustingnak elmondta, hogy hatalmas teher egy ekkora filmes örökséghez hozzányúlni, ezért az előzményekkel eleve nem is akart foglalkozni. Egyetlen cél lebegett a szeme előtt, olyan ördögűző filmet akart készíteni, amely felrázza a rajongókat és újat tud mondani az egyik legalaposabban kiaknázott horroros témában. Arra a kérdésre, hogy új sorozat van-e születőben, azt válaszolta, hogy ilyesmivel korai még foglalkozni, jelenleg a mostani produkció utómunkálatai kötik le minden energiáját. Az új film tehát nem az 1973-as klasszikus remake-je, és nem folytatja a 2023-as az ördögűző, a hívő történetét sem. Flanagan teljesen új történetet írt, amellyel tiszteleg ugyan a nagy elődök előtt, de leginkább arra törekszik, hogy a nézőket kitörje a frász, mert pályafutása legfélelmetesebb filmjével kínálja meg őket. A film hazai bemutatójára pedig 2027. március 11-én kerül majd sor.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Johnny Depp nagy visszatérő filmjének ígérkezik az Ebenezer Charles Dickens karácsonyi énekének új változata, amiben az erősen elmaszkírozott színész a rendkívül kellemetlen Ebenezer Scrooge-ot kelti életre. Akárcsak a regényben, az adaptációban is sötét látomásai támadnak a karakternek, de az éjszakai jelenetek, a kísértetek és a gótikus hangulat ellenére az Ebenezer inkább egy vígjáték lesz az új előzetes alapján. A második tréler már jobban megmutatja, hogy miről is fog szólni a film. A címszereplő ugye egy zsémbes vérember, aki még a szegényeknek sem akar adakozni, de aztán egy este figyelmezteti a halott üzlettársa, hogy meg fogják látogatni a múlt, a jelen és a jövő szellemei. Így többek között ki fog derülni, hogy miért lett ilyen szívtelen ember Ebenezerből, Deppnek pedig lehetősége lesz túlreagálni mindazt, ami a karakterével történik. Az Ebenezert T. West rendezi, Depp mellett pedig Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Andrea Riseborough és Tremel Tillman is szerepelnek benne. A filmet november 12-től láthatjuk a hazai mozikban.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Bosszúállók titkos háború eredetileg pontosan egy évvel a Bosszúállók Dr. Doom ébredése után érkezne, de új iparági értesülések szerint ez a terv könnyen felborulhat. A Marvel a két új Bosszúállók filmmel lényegében a várakozást szerette volna csökkenteni, de ennél sokkal nyomósabb érv, hogy profit maximalizálásra törekednek az ünnepi időablakkal. A két produkció mérete miatt azonban már most kérdéses, hogy tartható-e ez az alig egy éves különbség. A Disney egyelőre nem erősítette meg, hogy változás készülne, és valószínűleg csak a Dr. Doom ébredése bemutatása után lehet majd biztosat tudni. A háttérben azonban egyre több olyan információ látott napvilágot, amely szerint a titkos háború gyártása jelentősen később indulhat a vártnál. Daniel RPK benfentes információkra hivatkozva először arról számolt be, hogy a forgatás novemberre csúszik. Nem sokkal később az Apocalyptic Horseman nevű forrás már arról írt, hogy akár januárig is eltolódhat a kezdés. Ez egy ekkora film esetében rendkívül szűk gyártási ütemtervet jelentene, hiszen a forgatás mellett a hónapokon át tartó utómunka is komoly időt igényel. Az Apocalyptic Horseman szerint a forgatás áprilisban vagy májusban érhet véget, ami mindössze 7-8 hónapot hagyna az utómunkára. Később Daniel RPK is azt írta, hogy az előbbi értesülés helyes volt, és a titkos háború forgatása valóban 2027. januárjában kezdődik.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Tom Cruise új filmje, a Digger, csúnyán elhasalt a mozikban, miközben a Verity magabiztosan szerezte meg a hétvégi box office első helyét. Alejandro Iñárritu nagyszabású fekete komédiája mindössze 8 millió dollárt hozott Észak-Amerikában, ami különösen fájdalmas eredmény egy ilyen drága produkciónál. Tom Cruise új filmjének gyenge rajtja komoly pénzügyi veszteséget jelenthet a Warner Brothers számára. Ezzel szemben a Verity 32,6 millió dolláros nyitással indított, bár a kritikusok és a közönség sem fogadta különösebben lelkesen. A hétvége összességében így is erősnek bizonyult az észak-amerikai mozikban. A Digger 3300 észak-amerikai moziban kezdett, és mindössze 8 millió dollárt ért el. Ez különösen gyenge eredmény egy olyan filmnél, amelynek gyártási költsége hivatalosan 125 millió dollár volt, bár egyes beszámolók szerint a büdzsé később 180 millió dollár környékére emelkedett. A stúdió ezt a magasabb összeget vitatja egyébként. A Digger eleve merész vállalkozásnak tűnt, Cruise egy kopaszodó, pocakos olajmágnást alakít benne, aki ráébred, hogy saját tettei miatt természeti katasztrófát idézett elő. A film azonban a közönségtől csak C+ értékelést kapott, ami a színész pályafutásának egyik leggyengébb CinemaScore eredménye. A kritikusok véleménye is megosztó volt, a Rotten Tomatoes-on pedig jelenleg 51%-on áll.

0: életben.
1: Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ideiglenesen leállt a Batman 2 forgatása. Ez a DC-s Batman projekt nem egyszerű, írja az IGN Hungary. Ugyebár még a régi DC moziverzum idején Ben Affleck szeretett volna rendezni egy önálló Batman filmet, de ez több okból kifolyólag is széthullott. Így Matt Reeves lépett a helyébe, ő pedig újra kezdte az egészet Robert Pattinson közreműködésével. Ez sikeresnek is bizonyult, olyannyira, hogy egy önálló Batman univerzum épülhet. Igen ám, de a második rész nagyon lassan akar elkészülni. Eleinte a forgatókönyv fejlesztése húzódott, többször el is kellett halasztani a premier dátumot, majd nagy nehezen csak elindult a forgatás. Most viszont ez is leállt, mivel Matt Reevesnek családi gondjai akadtak. A Deadline jelentette, hogy Reevesék felfüggesztették a munkát. A DC Studios a következő közleményt adta át a Hollywoodi lapnak. Ideiglenesen leállt a Batman 2 forgatása, Matt Reevesnek egy családi problémára kell most koncentrálnia. Matt a DC Studios teljes támogatottságát élvezi, és alig várjuk, hogy hamarosan folytassuk ezt a közös kalandot.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Érdekes pletyka vette nemrég birtokba a külföldi Transformers közösségek fórumait, ugyanis ismét felröppent Michael Bay visszatérésének lehetősége. Míg a Widescreen nemrég részletezte, hogy ez mit jelenthet pontosan a franchise számára, aztán az is kiderült, hogy Michael Bay kilépett a Netflixes projektjéből is. A Deadline jelentése szerint a Paramount őt hozná vissza a rendezői székbe, miközben Steven Spielberg is csatlakozott a projekthez. A forgatókönyvet Jason Fox írja, aki mostanában Stephen King világában mozgott az It Welcome to Derry-vel, de a Zack Snyder féle Wonder Woman-ről is ismerős. A sztoriról egyelőre semmit sem tudni, de a jelentés szerint a modern világba térne vissza a cselekmény. Bár közben ténylegesen lezárult a Skydance fúzió, a frissen kinevezett Paramount Pictures társelnökök Josh Greenstein és Dana Goldberg elvileg a kezdetektől prioritásként tekintenek a franchise-ra, és különösen fontosnak tartják, hogy Spielberget is bevonják az új film fejlesztésébe. Greenstein és Goldberg egyik első megbeszélése társelnökként Steven Spielberggel zajlott, miután 2025. augusztusában eldöntetett a Skydance és a Paramount egyesülése. A rendező végül belement az aktívabb szerepvállalásba, miután elolvasta Fox legújabb forgatókönyvét. Elvileg Michael Bay is olvasta már ezt, sőt, Spielberggel is találkozott a projekt kapcsán. Ő is csak egy kis...

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Paramount Skydance amerikai médiavállalat felvásárolta riválisát, a Warner Brothers Discovery-t. Az így összeolvadt vállalatcsoport a Skydance Corporation nevet kapja, olvasható a BBC-n. Mint írják, a 110 milliárd dollár, mai árfolyamon 35 ezer milliárd forint értékű ügylet minden bizonnyal komoly hatással lesz majd Hollywoodra és egyébként a komplett média színtérre. A két legnagyobb Los Angeles-i stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi vitákat és rengeteg kritikát követően valósult meg, tekintve, hogy sokan attól tartottak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, valamint a fogyasztókra. Versenyjogi keresetükben az Egyesült Államok tagállamai korábban azzal érveltek, hogy a létrejövő konglomerátum ellehetetleníti a versenytársakat, a mozikat és más műsorszolgáltatókat, valamint a fogyasztói árak emelkedését eredményezheti. A Paramount egyességgel rendezte vitáját az amerikai tagállamokkal.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Napjaink egyik legeredetibb filmes alkotója, Robert Eggers szerint a középkor kutatók nem lesznek kimondottan boldogok új filmjétől, a Vérfarkastól. A történészek jó ideje tiltakoznak a sötét középkor szemlélet ellen, amely a mondott évszázadokat véget nem érő háborúk és éhínségek, továbbá a teljes szellemi sötétség borzalmas időszakának állítja be teljesen egyoldalúan. Eggers tudatában van ennek, mégis veszi a bátorságot, és a Vérfarkasban a lehető legsötétebb képet festi a 13. századi Angliáról. Sár, vér, eső, erőszak és határtalan szenvedés mindenütt. Megpróbáltam megírni a lehető legfélelmetesebb történetet. Nem tudom, sikerült-e, de az biztos, hogy ez lett a legkomorabb sztori, amit valaha is kidolgoztam, mondta Eggers azon a Los Angeles-i vetítésen, ahol a Gizmodo munkatársa ízelítőt láthatott a filmből. A rendező a Nosferatu után ezúttal a Vérfarkas legendák eredetéhez nyúlt vissza, és a hollywoodi klisék helyett a középkori ember félelmeiből építkezett. A történet főhőseit Eggers kedvenc színészei, Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp és Willem Dafoe alakítják. A filmet a minél nagyobb hitelesség kedvéért 13. századi angol nyelven forgatták. A hazai bemutatóra pedig január 7-én kerül majd sor. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petró Kareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek!

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Szigetszent Miklósi Nádasdi moziban. Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Szigetszent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Szigetszent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A program sorozata település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kéktó Szabadidőpark ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
4: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Szigetszent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rocksigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, tehát hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
3: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Szigetszent Miklósi Nádasdi moziban. A rendezvény filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotó. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nádasdy Andrásról szóló portréfilm vetítésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
5: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskovics Gábor, Lecsó, Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
3: Utolsó alkalommal vetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet a Szigetszent Miklósi Nádasdy moziban. A vetítéstől Jakab Gergely, a film rendezője elmondta, az alkotás Szigetszent Miklós egykori legendás helyszínét, a halászkertet és a Kisdunapart egykori pezsgő közösségi életét idézi fel. A film megálmodója hosszas és alapos kutatómunka során a helyi lakosság, valamint a halászkertben rendszeresen fellépő zenészek megszólaltatásával igyekezett megőrizni és továbbadni a város múltjának egy fontos darabját. Az alkotás archív felvételek és régi fényképek segítségével idézi fel a korszak hangulatát, miközben a megszólalók személyes visszaemlékezései révén a nézők egy rövid időre újra átélhetik a halászkert egykori világát.
5: Egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó Nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen egy órától öt óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki.
3: Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani Szigetszent Miklóson a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat idején. A programokat október 18-áig több helyszínen rendezik meg. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolót október 11-én vasárnap este 6 óráig lezárták. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik a Szent Erzsébet tér, az Ifjúság útja, a Gyári út és a Bajcsy-Zsilinszky utca érintésével. A lassan haladó, nagyívben kanyarodó jármű miatt a gépjárművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A forgalom irányítását és a közlekedők segítését a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság, valamint a Sziget-Szentmiklósi Polgárőr Egyesület munkatársai végzik. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szentmiklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Sziget-Szentmiklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gasztroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette. Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhaköltemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A Tatabánya otthonába látogat Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójában. Az SKSK-tól már az is nagy szó lenne, ha megszorongatná a nemzetközi kupákban érdekelt jó ideje folyamatosan bajnoki bronzérmeket szállító ellenfelét. Kildinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de mivel a Tatabánya most kezdte meg nemzetközi szereplését, remélhetik, hogy a hazaiak fáradtabbak lesznek, és épp ezért saját csapatának nagy energiákkal kell majd játszania. Hozzátette, a felkészülés során nagyot szólt, hogy legyőzték ezt a sztárcsapatot, de ebből egyáltalán nem érdemes kiindulni. Ugyanakkor erőt meríteni szabad belőle a szakember szerint, és meglátása szerint épp ezért nem szabad, hogy feltett kézzel menjenek ki a pályára.
6: Tény is való, hogy azért a mérkőzésnek az esélyese, de azért az ő játékban is látszik azt, hogy azért képesek hullámokra, főleg azért inkább idegenben, tehát nem hazai pályán. De mindent el fogunk követni azért, hogy jó mérkőzést játszunk belül, ugyanúgy fölkészülünk minden esetben. Elmondom, majd meglátjuk, hogy mi történik.
2: Időjárás.
3: Vasárnap keleten még borongós elsős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, estére viszont már egy újabb csapadéktömb érheti el a Dunántúlt. Több felé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, délután 13-20 fok várható.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 7-e van, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: No, bevallom, hogy én még nem nagyon merültem el Isten igazából abban, amit tegnap Magyar Péter miniszterelnök bejelentett, így a vállalkozásokkal, katával, vagyonadóval, akár ECHO-val kapcsolatban, de azért nagyjából már úgy picit képbe kerültem, de bevallom, hogy
3: csak így átfutottam akkor még, amikor bejelentette.
2: Szerintem az lesz majd, hogy legalábbis az a tervem, hogy majd így leülök és átnyálazom ezt az egészet, mert még az sem kizárt, hogy akár minket is majd januártól ez érint, hiszen egyébként én régen katás vállalkozó voltam, amikor még ugye lehetett cégnek is számlázni. Na most például úgy tűnik, hogy januártól újra lehet katásként, nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek is számlát kiállítani. Magyarán visszajön tényleg, hát nem pont ugyanolyan formában, de az, ami miatt egyébként régen nagyon sokan emiatt választották a katát.
3: Igen. Kis változás lesz csak talán, igen, de egyébként most vissza akarják ezt hozni. Annyi, hogy ugye az adó nem változásai közé tartozik, hogy ugye a főállású katások havi adója az most 100 000 forint lesz.
2: Tehát nem 50, de...
3: Nem 50, hanem igen, ezt akartam mondani, 100 000 lesz.
2: Jó, de egyébként hozzáteszem, hogy szerintem bár nem feltétlenül a fizetéseken nem annyira látszik meg, de annyit az elmúlt időben, jó, nem tudom, hogy annyit, de inflálódott is a forint, tehát hogy nyilván az, ami mondjuk nem tudom hány éve volt, az 6-7, 50 ezer volt, jó, mondjuk nem 100 ezer ma, de ugyanakkor valószínűleg azért sok minden más is változik, mert például én nagyon örülnék, ha végre már a családi pótlékot is felemelnék.
3: Igen, ugye arról szóban korábban volt. Szó volt, bár ott még nincsen semmi konkrét, de elméletileg az is talán most így a 2027-ben a jövőre majd változik. Egyébként azt írják, hogy átmenetileg havi 75 ezer lesz azoknak, akik meg csak magánszemélyeknek számláznak, de azért átmenetileg, mert hogy a következő évtől, tehát a rákövetkező évtől, 2028-tól az is ugyanúgy 100 ezer forint lesz.
2: Tehát
3: tulajdonképpen akkor már mindegy lesz, hogy most te magánszemélynek, vagy vállalkozó, vagy cégnek adózol, igen.
2: Egyébként most közben azt nézem, hogy mióta nem változott a családi pótlék összege Magyarországon. Ha hát, jól látom, 2008.
3: Igen, úgy emlékszem, 2008.
2: Azt írják, hogy
3: régóta, majdnem 20 éve. Igen.
2: Úristen, Magyarországon a családi pótlék összege 2009. január 1-e óta változatlan, vagyis 2026-ban már több mint 17 éve ugyanazok az alapösszegek vannak érvényben. Tehát ugye ez 12.200 forint egy gyerek esetén.
3: Változhatna, igen.
2: Jézus Mária.
3: Mert az
2: Mária.
3: Összeg az nyilván, hát nem sok, sőt.
2: Hát azt hagyján, de hogy most képzeld el, hogy valakinek van egy 17 éves gyereke, és a mai napig ugyanazt az összeget kapja egy gyerek után, igen, mint 17 évvel
3: pedig
2: ezelőtt.
3: Hát nyilván azért a kiadások, ahogy nő a gyerek, egyébként nem azt mondom, hogy feltétlen minden szempontból emelkedik, mert amikor már pici, akkor is sok egy kiadás, mert akkor meg mondjuk ott van a pelenka. Akinél szükséges, akkor akár a tápszer. Ez mind kettő egy fél vagyon, legalábbis nálunk az volt.
2: Igen, én egyébként most mindenféle nem politikai vagy hovatartozás kapcsán mondom, de hogy 12.200 forint, az nekem annyira ez a... akkor inkább ne is adjanak
3: hát
2: semmit.
3: Tehát ez annyira
2: annyira kellemetlen már valahol. Egyébként képzeld el, most így gyorsan az AI-jal kiszámoltattam, hogy ha megnézzük, hogy beleszámítjuk az inflációt, és mennyivel kellett volna csak az infláció miatt emelkednie mára, ma olyan 25.300 forintra kellene kijönnie.
3: Hogyha
2: csak, igen, de ha csak inflációt követ, semmi mást egyébként, tehát hogy nincs az, hogy alapvetően emelünk, hanem igazából ennyit, az a 12.200 forint ma amúgy 25 000-et ér, csak mondom.
3: Igen, hát ugye terve van egyébként, hogy majd duplázódik.
2: Mennyi?
3: Hát, de jó. Nem tudom, hogy ez egyébként lesz-e, de ugye korábban Magyar Péter mondta, hogy tehát, hogy megduplázzák, aztán meglátjuk, hogy tényleg megduplázzák-e, vagy csak valamennyivel megemelik, de emelésről mindenképpen volt szó.
2: Hát egyébként nagyjából a duplázás az körülbelül az
3: egyébként
2: infláció
3: az,
2: követés.
3: Az nagyjából reális, igen, lenne tulajdonképpen, igen.
2: Igen, az egyébként így az infláció követés, igen. Na, szóval, hogy azt írják, ugye, hogy azt ma azt jelentette be Magyar Péter, hogy a katamódosítások célja, hogy sokkal többen vehessék igénybe a rendkívül kedvező adózási formát, és jóval több mint 100 000 új kisvállalkozó választhatja ma ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát, visszaadják a katázás lehetőséget ugye azoknak is, akiket az előző kormány ebből kizárt, tehát konkrétan például engem is, mert ugye, hogyha az ember egy helyre számlázott, ugye azt, vagy nem is feltétlenül csak egy helyre, de hogy mondjuk fixen ugyanarra a 4-5-6 helyre, az ugye hát már nem volt jó.
3: Meg cégeknek.
2: Igen. És akkor, ahogy mondtad, a főállásokatások havi tételes adója 100 000 forint lesz, igen, ezt már elmondtad, és akkor az ECHO is, egyébként az ECHO is minket ugye bizonyos szempontból érint, ugye, mert ez újságírókra is vonatkozik, az ECHO, ez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. Egy másik adókedvezmény, amely az eredeti elképzelés szerint a nem rendszeres, sok kisebb megbízásból élő, szellemi kreatív munkát végzők, például újságírók, művészek, előadók adóterheit enyhíti. A körbe bekerültek viszont a sportolók, akiknél az ECHO választásának határát néhány évvel az általános évi 60 millióról 500 millióig emelték. Tehát, aki eddig 60 millát keresett, így egy évben ECHO-sként, annak is valahogy úgy van, hogy ugyanannyit kellett adózni, ami nekünk, hát most már 500 millióig emelték ezt a határt, az igen. 2027-től vége ennek, és 2027-től az ő esetükben is visszaállítják a 60 milliós felső határt, hogy megszűnjenek az indokolatlan kivételek, igen, hát pedig pont most akartam elmenni focistának, hogy így tudjak adózni, de akkor nem, csak
3: mert annyira profin focizol, hogy
2: na, a 500
3: milliót fogsz keresni.
2: Hogyne, persze, hogy hagyjam abba, azért fizetnek majd annyit. Hát és igen. Hát nyilván itt van a vagyonadó, lehet róla beszélni, de minek?
3: Hát a vagyonadó, azt tényleg azt gondolom, hogy az nagyon szűk réteget érint. Sőt.
2: Hát konkrétan azt írják, hogy 1 milliárd forint felett ugye 1% lesz a mérték, a szuper gazdagok körében a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében pedig 1,5%-ot kell majd beadózni. Az új sáv nem meglepő, Magyar Péter az országjárás a szolnoki állomásán jelezte, hogy az eredetinél szigorúbb szabályokat alkotnak majd a vagyonadó esetében. Mondjuk akkor még 500 milliárd forintos felső határt említett, ebből lett most 100 milliárd forint, de hát így is lesz majd változás.
3: Igen, ezt a vagyonadót évente egyszer önbevallás alapján kell majd ugye elkészíteni. Első alkalommal egyébként az idei évvégi állapot alapján, majd 2027. augusztus 31-ig, és egészen elképesztő egyébként is számunkra ez a szám, igen. Hogy ugye a bevallást ugye azoknak kell elkészíteni, akiknek az egy főre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. Hát ez az összeg így szerintem egy átlag embernek ilyen
2: elképzelhetetlen.
3: Hát olyan nagyjából elképzelhetetlen, igen.
2: Igen, igen. Meg egyébként a Forbes-nak van egy friss listája, 2026-os gazdag listája, ebből ez alapján nagyjából olyan 35-36 olyan magyar szupergazdag lehet, akit érinthet a Tisza kormány által most bejelentett 100 milliárd forint feletti, de nem is akarom tovább olvasni, nagyjából az országban olyan 35 ember van, aki beletartozik ebben.
3: Nyilván ez
2: ebbe.
3: Nem sok mindenkit érint, így van.
2: Hát igen. Mit írnak még itt, hogy a 100 milliárd forint feletti vagyon részre, ugye 1,5%-os kulcs, az azt jelenti, hogy az értékhatár fölött minden további 1 milliárd forint után évi 15 millió forint adót kell
3: ez
2: fizetni.
3: Ez tényleg elképesztő, de mi az a, tehát az az 1 milliárdhoz képest az a 15 millió, az nekik nyilván annyira apró pénz, hogy hát szinte meg se érzik, én azt gondolom. De igen. Nyilván egyébként meg az állam.
2: Hát figyelj, itt le van írva, a portfólió leírja, hogy Mészáros Lőrinc és családjának becsült vagyon, ezt nem is tudom kimondani, 1780, majdnem 1786 milliárd forint. Igen. Erre az egységes 1%-os kulcs nagyságrendileg majdnem 18 milliárdos éves terhet jelentene. Tehát 18 milliárdot odaad az államnak, mert hogy annyi pénze van, hogy ennyit adózik
3: hogy
2: belőle.
3: Atya
2: úristen! Ez fel se
3: szóval
2: tudom
3: ez
2: fogni.
3: Elképesztő. De valószínűleg neki ez még így sem egy óriási összeg. Ettől függetlenül.
2: Igen, igen. Nem tudom, most azon gondolkozom, hogy ez 18 milliárd forint, amit ő beadózik, hogy vajon majd mi lesz azzal? Tehát, hogy azt mire fogják fordítani. Nyilván erről is lesz majd kommunikáció.
3: Lesz, biztos, hogy lesz, mert mindig van egyébként igen, most, igen. Hogy mire megy majd.
2: Hát kíváncsian várjuk minden esetre. Ugye arról szólnak a hírek, hogy akkor ez mind januártól, 2027. január 1-től
3: igen.
2: Lesznek érvényben. Úgyhogy hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez mennyire rendezi majd így át a piacot ilyen tekintetben, hogy mennyien lesznek majd így akkor újra katások, mert hát ugye,

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfálnap, az ébresztő műsorunk, és nem csak a hallgatóinknak kívánunk szép napot, hanem nézőinknek is, mert hogy a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudtok minket követni, közben megérkezett Benni is, gyakornokunk is, úgyhogy őt is itt láthatjátok, már itt be is intett nektek itt a kamerában, én pedig Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Világbajnok lett Dobondi Lilla, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sport Egyesület fiatal sportolója, így ő is a vendégünk, valamint Laszánk Zoltán, Szigetszent Miklósi Kickbox Sportegyesület vezetője. Jó reggel, sziasztok!
4: Jó reggel!
3: Hát gratulálunk! Lilla, neked amúgy most suliban kéne lenne, de helyett itt élő rádióadásban.
2: És még előtte, hogy most suliban kéne lenned, ugye?
5: Igen.
3: Hanyadikos vagy?
5: 12-es vagyok, végzős.
3: Végzős vagy, wow! Jó, hát ehelyett élőben vagy most egy rádió műsorban, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Világbajnok lett. Mesélj egy picit erről a világbajnokságról, ahol részt vettél. Ugye Jezolóban volt, szeptember 18-a és 27-e között, ez az utánpótlás kickbox világbajnokság. Nem mertem kimondani, ami előtte van. Vakó, ezt így kell kimondani?
2: Vakó, nem? Vakó.
3: Köszi. Szóval, hogy élted meg? Meg hát ezért mentél? Ez egy fura kérdés, de hogy...
2: Gondolom, igen.
5: Hát, igen, tisztában voltam a céljaimmal, már az elejétől fogva, és nagyon fókuszáltan érkeztem, és nagyon szerettem volna győzni, és szerintem ez így látszott is a meccseimen.
3: Azt közben olvasom, hogy a viadalon rekordszámú 74 ország, több mint 2800 fiatalja lépett tatamira vagy a ring kötelek közé. Ezt ugye te írtad, ezt az összefoglalót, Zoli. Mesélj egy picit, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, meg hát Lilla eredményét.
4: Igen, ahogy mondod, ez ismét rekordszámú volt, évről évre növekszik ez a vakónak a versenyei. Mint 5 kontinensről voltak harcosok, és hát a Lillának is egy eléggé színes súlycsoportja volt. Ő konkrétan venezuelaival, törökkel és spanyollal küzdött.
3: Úristen!
4: Szóval egy nagyon nagy verseny volt, eddig legnagyobb utánpótlás. Én a ringes szakágon belül vezetem a low kick kite szakosztályt. Eddig legnépesebb válogatottunk volt nekünk is ezekben a szakágokban, szóval izgalmas volt ez.
2: És hányan voltatok összesen? Talán 6-an, ha jól olvastuk?
4: Az egyesületből pedig 6-an voltunk, igen.
3: De akkor mind a 6 sportoló, igen, mert azt írod, hogy kiemelkedő teljesített mindenki.
4: Igen, igen, sajnos az éremszerzés elmaradt a többieknél, de voltak szép győzelmeik, meg jól meneteltek, de hát egy világbajnokság az nehéz. Ugye a Laura, a Dél Laurával voltunk itt nemrégiben nálatok. Konkrétan ugyanazzal a horváttal küzdött, akivel a világkupán döntőzött. Érzésem szerint most is győzött, ott az egyetlen olyan, ami kicsit igazságtalannak éljük meg, de hát ez egy ilyen sportág. Ha nem győzöl elég meggyőzően, akkor minden benne van a pakliban. Ő sajnos az éremszerzés előtt kiesett. Ha megengeditek, akkor felsorolom a többi
3: csapatot. Persze, hogy nem akartam is kérni.
4: Szóval ő is ugye K1-ben küzdött, 5. helyen végzett. A török Ricsi, ő beleszaladt hamar egy kazakba, aki végül ezüstérmes lett. Jól bunyózott ellene a Ricsi, de egy nagyon nehéz ellenfél volt. Végig ment a meccs, kemény meccs volt, voltak jó kis oda-vissza csaták, de nem tudta a Ricsi most őt maga mögé utasítani.
3: Ő lett 9.
4: Ő 9. lett, igen. A Kobolák Attila megvert egy... Kivel kezdett az Attila?
3: Cseh.
4: Egy cseh, cseh, igen, egy cseh sráccal, aki elég kemény is volt, de az Attila szépen eltörte. Ő is K1-be volt, és a meccs végére már dominánsan tudott győzni.
2: De görög ellenfele is volt.
4: Utána pedig egy göröggel vívott, az lett volna már az éremért, vagyis hát az volt az éremért. Ott a görög talán egy fokkal biztos, hogy rutinosabb volt láthatóan, de az Attila nagyon jó volt ellene, viszont a görög egy kicsit talán jobban is akarta. Nagyon szoros meccs volt, 2-1-re oda ment sajnos most még, de hát Attilának ez volt az első nagy versenye. Tehát
3: ő lett az 5., ugye?
4: Ez volt az 5. nagy versenye. Igen, igen, 5. lett. Ők voltak a ringbe, és a tatamin is volt még a 2 harcosunk, a ukrainec Nika, ő még kadettkorú.
3: Ő is tudott, most debütált világversenyen.
4: Igen, abszolút. Ő tudott mind a kettőben győzni, tehát haladt előre szépen a táblán, de hát aztán ő is a legjobb 16 között, ha jól emlékszem, ott esett ki végül.
2: 9. lett, ugye?
4: Igen, uh-huh. igen, az azt jelenti, hogy nem jutott be a legjobb 8 közé. Jól küzdött a Nika, még kell neki rutint szerezni, de még ő fiatal. És a Kurán Lalle, ő is nagyon sajnálatos, mert ő neki majdnem a kickline-ban majdnem sikerült pontot, vagy érmet elérnie. Megint nem tudom, kivel kezdett, mert sokan volt.
3: Várjál, itt nézem, kiöltő, minden szoros mérkőzés. Hát, az most így nem...
4: Brazillal küzdött ez a lényeg, miután elmenetelt a 8-ig, és a 4-be jutásnál Brazillal. Pont én egyébként a Lilla mögött voltam már akkor a ringben, az elődöntőjénél. Ugye lájtos kollégák voltak mögötte. Egy picit több taktikai fegyelemmel meg is lehetett volna az a meccs, és akkor érmes lett volna a Lalle.
3: Mindjárt Lilla, amíg visszatérünk rá, csak megfogott itt egy gondolat, hogy azt mondtad, hogy talán az ellenfél jobban akart, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, ez ennyire számít, hogy éppen milyen mentális állapotban, milyen fókusszal mész be
2: mérkőzni? Ez is látszik, gondolom, közben.
3: Mert hogy gondolom, mindenki úgy megy be, hogy nyerni akar, de nyilván mindenkinek vannak jobb, meg kevésbé jobb napjai, percei, periódusai.
4: Hát abszolút, nagyon-nagyon sokat számít, ugye alapvetően itt mindenki felkészült. Nyilván vannak jobbak, egy kicsit jobbak, meg egy kicsit gyengébbek, mint az ellenfél, de az, hogy mi van a fejedben, és milyen mentális állapotban mész föl, az akár a kevésbé jobb harcost is győztessé tudja tenni a jobb harcosára. A Lillának ez most nagyon jó.
2: És akkor neked ez volt már az 5. ilyen nagy versenyed, ahogy mondtátok? Mert hát ebbe is rutint kell, gondolom, szerezni, tehát hogy itt is az egész szituációkban azért úgy helyt kell állni.
5: Igen.
3: Meg ugye most beszélünk erről, hogy mentálisan lehet, hogy sőt biztos, hogy nagyon fókuszált voltál, viszont azért azt emeljük, hogy fizikálisan viszont azért, hát hogy voltak előtte sérüléseid, mesélj egy picit, hogy milyen sérüléseid voltak előtte, tehát hogy azért ezt emeljük, és így lettél világbajnok.
5: Igen, a világbajnokság előtt 2 héttel egyik edzésen magam alá fordult a bokám, és részlegesen elszakadt, és hát sokáig így nem is volt biztos, hogy indulok, vagy mit fogunk csinálni.
4: Uh-huh. Aztán, biztos volt.
3: Hát, mármint biztos volt, hogy elindul, vagy hogy nem indul, mert egy a bokaszalag szakadás, sőt. Ja, aha. És akkor azt is olvasom, hogy a jobb bokád pedig az elődöntőben sérült meg.
5: Igen, az pedig a meccs közben az is magam alá fordult, de azzal szerencsére nem lett semmi komolyabb baj. Uh-huh. Meg a másik bokámat is meccs közben így teljesen ki tudtam zárni, meg nem is figyeltem rá.
2: Másra fókuszáltál.
5: Igen, meg nem is fájt őszintén. Uh-huh. Meg egy másik edző betépelte nekem, meg nagyon jól így összeraktuk.
4: Uh-huh. Név szerint Olasz Attila, ő is válogatott edző, a Light Kick Light szakágnak a vezetője, ő volt, aki segített a helyszínen a tépeléssel, azt meg előző időszakban pedig ugye Miklósi vonatkozásra Borsos Balázs segített a rehabilitációban is.
3: Jó, aki nem tudja, mi ez a tép, mert így hirtelen én azt hallottam, hogy betépet. Szóval nem betépet, hanem csak hogy nehogy valaki félreértse, hogy azzal mit tud segíteni a tép.
4: Hát ugye ez a sport ilyen ragasztószalag, amivel egy kicsit tudja stabilizálni a bokáját. Ez ugye engedélyezett a bokagumnál, lehet tépet használni, és akkor ezzel is stabilabban, jobban tartja a bokáját.
2: És akkor mondtad, hogy nem is fájt, és ki is tudtad zárni ezt ott akkor abban a pillanatban.
5: Igen.
2: Ez elképesztő.
3: Abszolút, igen, így csillogó szemekkel nézünk meg. Hát nézzük ezt az óriási abszolút, kupát, vagy mi igen, ez, amit kaptál.
2: Hogy kupát, ezt meg érmet is kaptál.
3: Igen, hogy ezt hova fogod tenni, igen. Hol van a helye? Aha, mutassátok igen, nyugodtan.
2: Igen, ott. Úgy látszik.
3: Majd adás után csinálunk egy rövid kis videót is, mert ezt muszáj bemutatni. Szóval, hogy ennek már így megvan otthon a helye?
5: Igen, van egy ilyen vitrines szekrényem, ahova így a kupákat gyűjtöm, és oda szoktam rakni.
3: Ez befér oda?
5: Hát a tetejér.
3: Mit szóltak otthon? Mit szóltak a családtagjaid, hogy ilyen ügyesen szerepeltél most?
5: Hát mindenki gratulált, meg mondták, hogy nagyon büszkék rám, meg örültek.
3: Mit szerezte ebben a sportban? Tudom, hogy ez ilyen általános kérdés, de annyira érdekel, hogy konkrétan meg tudom így kérdezni fiatal lány sportolótól, hogy mi az, amit ad neked ez a sport?
5: Hát nagyon sok mindent adott, így így például barátokat, meg egy csomó élmény tényleg.
2: Gondolom önbizalmat is.
5: Igen.
3: Mióta sportolsz egyébként?
5: 6 éve kezdtem a kickboxot.
3: Nem mehetek el amellett sem, hogy ugye itt beszélünk különböző sérülésekről, és lehet, hogy mondjuk van olyan hallgatónk, aki azt mondja, hogy hát akkor ez így nem. De hogy ez, erről mesélj már egy picit, Zoli, te, hogy ez így benne van, de hogy picit így helyezzük már keretbe, hogy ez így mit jelent pontosan, hogy ilyen sérülésekkel is mondjuk elmegy valaki egy világbajnokságra.
4: Igen, azért itt ez nagyon fontos, hogy a Lilla az egy világbajnokságra készült egész évben, és ennek okán kellett vállalnunk valamekkora kockázatot ezzel a dologgal. Nyilván az alatt a 2 hét alatt is, meg ott helyszínen is, hogy mindent megtettünk, hogy az a lehető legkisebb kockázat legyen, és a legkevésbé legyen a rásérülésnek a veszélye. De hát azért ő egy élsportoló, aki világbajnokságra készült egész évben. Ha és amennyiben nem történik olyan probléma, amit ez teljesen megakadályozná, úgy azért erre a célra rá kell futni. De alapvetően azért a sportágunk védőfelszerelésben zajlik, nyilván az edzések még inkább védőfelszerelésben zajlanak, kontrollált körülmények között, face-to-face küzdelemről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az ember mindig számít a behatásra, ami érni fogja. Természetesen előfordulnak sérülések, de én nem mondanám túl gyakorinak. Orvérzések azok, amik talán azt lehet mondani, hogy gyakoriak, de azért annyira Lilának az óra is egészen szép állapotban van, ugye?
3: Én a boxolóknál, vagy melyik sportnál van, ahol a fül...
2: Az a birkózás.
3: Ja, bocsánat, azt akartam mondani, birkózás.
4: Nekünk inkább az órunk az, ami egy kicsit alkalmazkodik.
3: Micsoda szép megfogalmazás, diplomatikus.
4: Sok orjáratom van, de hát ez... De ha valaki ezt magas szinten csinálja, és sok háborúban vesz részt, nyilván edzés körülmények között is előfordulnak sérülések, de mivel teljes védőfelszerelésben edzünk, még azt mondom, szakadás sem nagyon. Nekem is a szakadásaim azok meccs körülmények között fordultak elő, főleg profi körülmények között, amikor nincs fejvédő. Szóval azt gondolom, hogy nem hordoz magában több sérülésveszélyt, mint akár egy labdajáték.
2: Vagy bármilyen más sport.
3: Egyébként most olyan, nyilván én nem versenysportolok, de a rúcsportolok, és kék-zöld szoktam mindenhol lenni, és szoktak rám nézni, és volt, aki már azt mondta, hogy ez egyenesen önbántalmazás, és így néztem, hogy tessék, dehogy is, tehát, hogy én ezt nem így fogom fel.
4: Az jobb, mint a cukorba, tessék.
3: Hát egyébként igen, inkább 2 illap volt, mert nekem az azt jelzi, hogy meg tudtam csinálni egy olyan poszt, amit mondjuk korábban nem. Na, de mindegy, ne is rólam beszéljünk. Milyen szabályrendszerben harcolt egyébként Lilla, ezt még nem mondtuk el talán.
4: Én mondjam, hogy a Lilla.
3: Lilla, kérlek.
5: K1 szabályrendszerben.
3: És azt nézem, hogy 48 kg-os súlycsoportban. Tehát, hogy ez még azért nem hangzott el. Hát mi nagyon-nagyon gratulálunk. Ezek után mit lehet még, hogyan folytat, mi jön most mi lesz, az életetekben?
2: Még lesz még valamilyen megmérettetés idén, vagy lesz, már csak később lesz?
4: Lesz még, igen.
3: Gondoltam, hogy nem a pihenő jön.
2: Van egyébként.
4: Igen, most vannak boxversenyek. Utána október végén lesz a felnőtt válogatott edzőtábor, és november elején lesz a felnőtt Európa-bajnokság, ahová most az Egyesületből 5 sportolóval utazunk.
3: Az hol lesz most?
4: Szkopjéban, Észak-Macedóniában. Kolozsvár Jenik, ugye tavaly VB ezüstérmes lett nekünk felnőtt K1 65 kilóban. Ő K1-be jön, Csordás Beni Európa játékok kvalifikációs súlyban 63,5 kilóban K1-ben. Kolozsvári Enik, őnek a nővére Kolozsvári Kinga jön tatamin, kiklágy szabályrendszerben, és 2 juniorom is most már benn van a felnőtt válogatottban tatamin, mert ők még nem lehetnek ringbe, ez például az egyik a Lilla. Light kiklágyban 50 kg-ban fog bunyózni, és a török Ricsi pedig kiklágyban 74 kg-ban.
3: Még egy záró kérdésként, Lilla, mondtad, hogy végzős vagy a középiskolában, hogy tudod összeegyeztetni a tanulást meg a sportot?
5: Hát viszonylag könnyen megy, így mindig beosztom az időm, hogy legyen elég a tanulásra is, meg ugye az edzésre is. Szóval tanulni is mindig így edzés előtt, vagy után szoktam. Vagy általában.
3: Nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer nagyon gratulálunk Dobondi Lillának, aki világbajnok lett, és köszönjük a beszélgetést Laszánk Zoltánnak, Magyar Kickbox Szövetség K1 és Lókik szakág vezetőjének, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesület elnökének. Hajrá, köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Facebookon is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
5: Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A program sorozata település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kéktó Szabadidő Park ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
6: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rocksigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, tehát hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
5: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A rendezvény filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotó. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nádasdy Andrásról szóló portréfilm vetítésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új Puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
7: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskovics Gábor, Lecsó Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
5: Utolsó alkalommal vetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A vetítéstől Jakab Gergely, a film rendezője elmondta, az alkotás Sziget-Szent Miklós egykori legendás helyszínét, a Halászkertet és a Kisdunapart egykori pezsgő közösségi életét idézi fel. A film megálmodója hosszas és alapos kutatómunka során a helyi lakosság, valamint a Halászkertben rendszeresen fellépő zenészek megszólaltatásával igyekezett megőrizni és továbbadni a város múltjának egy fontos darabját. Az alkotás archív felvételek és régi fényképek segítségével idézi fel a korszak hangulatát, miközben a megszólalók személyes visszaemlékezései révén a nézők egy rövid időre újra átélhetik a Halászkert egykori világát.
7: Egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen egy órától öt óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki.
5: Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson a Miklósi Városnapok rendezvény sorozat idején. A programokat október 18-áig több helyszínen rendezik meg. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolót október 11-én vasárnap este 6 óráig lezárták. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik a Szent Erzsébet tér, az Ifjúság útja, a Gyári út és a Bajcsy-Zsilinszky utca érintésével. A lassan haladó, nagyívben kanyarodó jármű miatt a gépjárművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A forgalom irányítását és a közlekedők segítését a Sziget-Szentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Sziget-Szentmiklósi Polgárőr Egyesület munkatársai végzik. Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szentmiklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Sziget-Szentmiklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
5: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti, gasztroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette. Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhakötemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: A Tatabánya otthonába látogat Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójában. Az SKSK-tól már az is nagy szó lenne, ha megszorongatná a nemzetközi kupákban érdekelt jó ideje folyamatosan bajnoki bronzérmeket szállító ellenfelét. Kildinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de mivel a Tatabánya most kezdte meg nemzetközi szereplését, remélhetik, hogy a hazaiak fáradtabbak lesznek, és épp ezért saját csapatának nagy energiákkal kell majd játszania. Hozzátette, a felkészülés során nagyot szólt, hogy legyőzték ezt a sztárcsapatot, de ebből egyáltalán nem érdemes kiindulni. Ugyanakkor erőt meríteni szabad belőle a szakember szerint, és meglátása szerint épp ezért nem szabad, hogy feltett kézzel menjenek ki a pályára.
0: Tény is való, hogy azért a mérkőzésnek az esélyese, de azért az ő játékban is látszik azt, hogy azért képesek hullámokra, főleg azért inkább idegenben, tehát nem hazai pályán. De mindent el fogunk követni azért, hogy jó mérkőzést játszunk belül, ugyanúgy fölkészülünk minden esetben. Elmondom, majd meglátjuk, hogy mi történik.
2: Időjárás.
5: Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, estére viszont már egy újabb csapadéktömb érheti el a Dunántúlt. Több felé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, délután 13-20 fok várható.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapattagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz Ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyrádió.

félve késed tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.